0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dréher sörgyár elődjét, a kőbányai serfőző társaságot 1854-ben alapították. A sörfőzdét idősebb Dréher Antal virágoztatta fel, majd a leszármazottainak vezetése alatt a kőbányai sörgyár az ország legnagyobb sörgyára lett. Az épület főbejárata előtt található miniszobor utal a múltra, és megidézi azokat az időket, amikor Budapest utcáin a nagy termetű lovak vontatta kocsikon hordták szét a vendéglőkbe, kocsmákba a sörös hordókat. Egy másik miniszobrot, a gyáralapító idősebb Dréher Antalt ábrázoló alkotást a művész a belső gyárudvaron helyezte el. A sörgyáros egy korabeli fasörös hordón áll, kezében jellegzetes sétapálcáját tartja. Az utóbbi művet a gyár dolgozói és a szervezett gyárlátogatások résztvevői tekinthetik meg. A két figura gondolata a gyár indulásának 165. évfordulóján 2019-ben született meg az alkotó Kolotkó Mihály fejében, és a sörgyárral közös együttműködés eredménye.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos

0: évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország királyai Szent Istvántól Szapolyai Jánosig ugyanarra a helyre, az egykori székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilika altemplomába temetkeztek. A fehérvári bazilika sok jeles esemény, koronázás, esketés, temetkezés helyszíne volt. A koronázó templom a török időkben és a visszafoglalás során elpusztult. Maradványainak feltárásakor a többszörösen kifosztott és feldúlt királysírok közül csak harmadik Béla és felesége antiohiai Anna földi maradványait tudták azonosítani 1848-ban. Ekkor került a királyi pár a Mátyás templom kriptájába. A díszes nyughely kialakításához Ferenc József is hozzájárult. Az uralkodó imádkozott is a királyi pár sírjánál.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várólagút teteje hosszú időn keresztül kedvelt találka és bulizó hely volt. 20 méter magas párkányán üldögélve lógathatták az adrenalin löketre vágyók a lábukat, ám ezek a kalandok többször rosszul végződtek. A 2000-es években több halálos baleset is történt itt, míg 2013 nyarán végre megtörtént a terület rendezése és biztonságossá alakítása. Az alagút teteje kovácsolt vas, úgynevezett íbülkorlátot kapott, ami lehetővé teszi, hogy egész évben biztonságban élvezzük innen a pazar kilátást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai Lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a Lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi Lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a Lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai Lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket. Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ősbudavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Induljon a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, hozzuk közelebb a kortársat és közelebb a veszélyt. Az első az mindenképpen jól hangzik, mert ugye egy koncertre invitálom önöket ma este 6 órára az 5 Pacsirta szalomba. Kortársak és klasszikusok, ez már a zenei sorozat a 10. évébe lépő zenei sorozat része. A házigazda most is Madarász Iván zeneszerző, a cél pedig, hogy a kortárs magyar zenét hozzák közelebb a közönséghez a mai előadókkal, akik Molnár Anna mezzoszoprán és Szőcs Henrik, aki zongorán működik. Majd közre Molnár Anna sokoldalú, izgalmas hangszínű, kísérletező, határfeszegető alkotásokban is részt vállaló művész. Karrierjében pedig kiemelt szerepe van a kortárs és a barokk zenének, a dalmű fajának és az operának. Szőcs Henrik artisztus és cifra tehetségdíjas fiatal magyar zongorista, az 5 Pacsirta szalon közönsége már több aldaláról is megismerhette, változatos kamaraformációkban és szólóban, kortárs és nem kortárs műsorokban egyaránt. A mai menü kezdődik Tóth Péter, Dobri Dániel, Madarász Iván művével, aztán folytatódik Schubert, Liszter, Strausszal, jön Bánkövi Gyula, és itt lesz majd Fekete Gyula Kabaré dalok című műve karafiát orsolja verseire, amiből nem egyet, hanem egy fecskét hoz el, tehát Molnár Anna és Szőcs Henrik ma az 5 Pacsirta szalomban 6 órai kezdettel is, hogyha mondtam, hogy jöjjön a veszély. Európa egyik legtitokzatosabb és legjobban rejtőzködő kígyója a Rákosi Vipera, és Rákosi Vipera nap lesz, nem máshol, mint a fővárosi állat- és növénykertben. Természetesen a ritkaság a lábunk alatt nem hever majd, hanem szakavatott és hozzáértő szakértők mutatják meg nekünk, és jobban megismerhetjük majd ezt a csodálatos, de sajnos a kihalás szélén levő és élő állatot. Fókuszban a védelem, a Rákosi Vipera biológiai sajátosságaival, valamint a figyelemfelhívással arra a kitartó természetvédelmi munkára, amellyel szakemberek óvják-e faj fennmaradását. Őrizzük meg a hidegvérűeket, mindent a kígyókról, és ünnepeljük a Rákosi Viperát, tehát 5-én a fővárosi állat- és növénykertben. Bármilyen sorrendben mondom, ez egy remek szombati program lesz, némi sziszegéssel, de sok kedvességgel. Így könnyítsünk tehát a félelmünkön, és ez múljon el. De a jó szórakozás sosem, úgyhogy azt kívánunk minden kedves hallgatónknak.

0: 7 óra 27 perc, kocintásra, vigalomra, de ha a Klasszik Rádió szelleménél maradunk, akkor kulturális programokra invitáljuk nem sokára önöket a déli végekre. Egészen pontosan Budafok Tétényben, mert hogy 36. alkalommal rendezik meg a Budafoki Pezsgő és Borfesztivált, hogy ez miért az évfordulók éve, hogy a 10 órakor szombaton kezdődő a borrendek felvonulásával és szőlőáldással induló esemény miért kapcsolódik a nemzetiségekhez, hogy jön ide a foci, és hogy bor és pezsgő ellenére miért is várnak nagyon sok kicsit, nos erről beszélgetünk a Reggeli Express vendégével, Karsai Ferenccel, Budafok Tétény polgármesterével.
1: A magyarországi borkultúrának Budafok Tétény mindig is része volt, hiszen egyrészt a római kor óta termesztenek nálunk szőlőt, másrészt pedig 125 éves a Sós István borászati technikum és szakképző iskola, első magyar pincemesterképző iskola volt, és gyakorlatilag minden nagy patinás borász család sarja itt megfordult. Ez egy családi program, ahol a gyerekeknek, a szülőknek és minden családtagnak tudunk kínálni olyan programot, amiben jól érzi magát, akár apuka megőrzött is, amíg a gyerek játszik a gyermekligetben. Igyekszünk igényesek lenni a fellépők kiválasztásában. Aztán kapcsolódik a rendezvényhez a másik nagy programfolyamunk, a pincejárat, minden hónap első szombatja, az nyitott pincéket jelent Budafokon, és ehhez egy tehetségkutató rendezvényünk is társul, könnyű zenei tehetségkutató rendezvényt most már évtizedes hagyománnyal csinálunk, és ott az egyik legfontosabb díj, hogy nagy színpadot kap a nyertes, és ennek a helye itt van a borfesztiválon.
0: Van még egy szép kerek szám, amiről illik tudnunk.
1: Igen, 100 éves Budafok, mármint, hogy 100 éve város, és ez egy másik nagy rendezvény sorozat, amiben szintén illeszkedik a borfesztivál, és mi büszkék vagyunk, tehát az a jelmondata a településnek, hogy kisváros a nagyvárosban, entitás itt élni, és az itt élők döntő többsége büszke rá, hogy itt él, illetve még büszkébb, hogyha a szülei, nagyszülei, dédszülei és egyéb felmenői itt élnek. Sváb gyökereink vannak, 1950-ben három németajkú, alapvetően németajkú települést csatoltak Budapesthez, akkor 22. kerület néven utolsóként, és ezek a települések a mai napig őrzik a saját arcukat, a saját hagyományaikat, és ezeknek egy markáns része a nemzetiségi kultúra, és akkor megint itt vagyunk a borfesztiválnál, itt az összes nemzetiségi önkormányzat saját műsorral lép fel. Amikor már a helyiek magukénak érzik, azért a 36-nál azt gondolom, az hogy ez nagyjából természetes, onnantól kezdve ez alap, hogy megjelennek. Tehát mindenki rajtuk keresztül próbáljuk meg elérni azokat a vendégeket, akik nem a településről érkeznek. Hívja el mindenki a barátait, a rokonságát, és mutassa meg neki büszkén, helyi lokálpatriótaként, hogy mi mindent kínálunk. Egyébként nem csak a borfesztiválon, hiszen Budafok Tétényként meghatározó terméke, itt idézőjelben értsük a terméket, a bor és a pezsgő, illetve a másik az a kultúra, és akkor itt tudom említeni mondjuk a Törlei József által említett pezsgős céget, bár a fénykorban több mint 20 pezsgőgyár, pezsgőműhely működött, és ebből most is már visszaépült 10 körül. Illetve a másik név, amit, vagy márkanév, amit tudok említeni, az a Budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar. Ezekkel jól jellemezhető, hogy mi az, ami a itt élők számára fontos. Sok közösségünk van, egymásra figyelő emberek és közösségek, ez manapság egy nagyvárosban, a kisvárosi lét, hogy visszautaljak a jelmondatunkra, jeleként egy óriási érték, amit igyekszünk megőrizni minden eszközzel. Amire én személy szerint nagyon büszke vagyok, ez már egy következő gondolat, a BMTL labdarúgó csapatának törzs szurkolói, az ultrák is fellépnek saját zenei programmal.
0: Tehát a testnevelés tanártól mi mást várnék, persze.
1: Igen, tehát a szurkolói rigmusaik és dalaik elhangoznak színpadon, és én azért vagyok rájuk nagyon büszke, mert ők mindenütt a kultúrát, biztatást helyezik előtérbe, és mindenütt arra törekednek, hogy az ellenfél szurkolóival egy jó kapcsolatot alakítsanak ki, és együtt biztassák mindenki a saját csapatát. Tehát ez a magyar labdarúgás kultúrának egy nagyon üdítő és szerintem előremutató színfogja, és na, többek közt CD-t adtak ki a dalaikból, és ezt elő is adják itt a Bor Fesztiválon. De nem csak zenei a kulturális kínálat, egyébként tudok sorolni Takács Tamás bluesband nagy kedvenceim, de lesz Paulina vagy Vecsei Hán Miklós az Etnofon zenei társulással, tényleg meg kell nézni a budafokiborfesztivál.hu, Mihály Ermirtil, kerületi lakos vendégünk, a Budafok Big Band is, hogy a helyi kapcsolódásokat mondjam, a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar koncertje nyitja egyébként a rendezvény sorozatot, és vannak képzőművészeink, táncosaink, és van múzeumunk is, a barlanglakás emlékkiállítás, Tóth Győzőné egykori szobáját és konyháját, egy igazi barlanglakást az eredeti felszereléssel, és persze az életet, ami itt zajlott, mutatjuk be. Magdolna udvarban a 100 éves Budafokról egy exkluzív kiállítást, Életképek Budafok tétény története napjainkig című kiállítást lehet megnézni, most fog megnyitni, tehát ez most debütál, úgyhogy tessék eljönni, mert mindenki jól fogja itt érezni magát.
0: Ne felejtsék, pohár ott is elérhető, ne felejtsék budafokiborfesztivál.hu, és ne felejtsék el velem együtt megköszönni a beszélgetést Kassai Ferencnek, Budafok tétény polgármesterének, hétvégén tehát irány a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztivál. Egészségükre!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üveg, ékszer és ezüstműves. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Nagyon köszönjük a meghívást, Edina.
1: Mi jellemzi az idei őszi Fix Iparművészeti Fesztivált?
2: Új programokkal készülünk a tavalyihoz képest mindenképpen, bár ugyanúgy workshopok, pódiumbeszélgetések, gyerekfoglalkozások, szakmai bemutatók és előadások lesznek terítéken, mégis egy megújult kínálatot és repertoárt tudunk mutatni a látogatóknak.
1: A stúdió pultja gyönyörű ékszerekkel van tele, ugye Barbara alkotása is az elképesztő színkombinációban. Tehát én meg nem mondanám egyikről másikról, hogy üveg, hogy üvegből készültek.
3: Igen, hát én hosszú évek óta üveggel dolgozom, és nagyon-nagyon szeretem ezt a technikát. Elsősorban muránói üvegrútból olvasztom az üvegeket, különböző pálcákra, illetve az utóbbi években elkezdtem ezeket az üveggömböket fújni, mert nagyon népszerűek lettek. Nagyon szeretem a különböző színeket keverni, mintákat alkotni rá, úgyhogy, ahogy a workshopunk is mondja, mindenünk az üveg.
1: És miért éppen az üveg? Tehát első pillanatban ezt választottad? Vagy pedig hosszú út vezetett idáig?
3: Elég hosszú út vezetett. Én textilmérnökként végeztem, és alapvetően a textillel foglalkoztam sokáig. Aztán egy német kiállításon találkoztam így az üveggel, vagy azokkal a termékekkel, amiket lehet így egy úgynevezett lámpánál készíteni, amely egy olyan gázégő, hogy 1000 fokos lángot tudunk előállítani, és itt olvasztom meg az üvegeket, tehát magánál a nyílt lángnál folyik az üveg, és akkor döntöttem el, hogy ezt muszáj kipróbáljam, és kipróbáltam, azóta sem tudok leállni vele, ennek most már lassan 18. éve.
2: És addikciónak tűnik.
1: Igen, abszolút, abszolút. Karkötő, nyaklánc, gyűrű is a repertoárodban?
3: Gyűrű is van, igen, sőt, abból most nem hoztam pont, mert gondoltam, hogy ezek a látványosabbak. Van egy olyan alap, ami lehet cserélgetni a gyűrűtetőket, úgyhogy egy egész jó kis rendszer működik, hogy van egy speciális gyűrű alap, amire külön készítek gyűrűtetőket, mert ugye maga, ha egy üveggyűrű lenne, azért az törékeny, itt egy orvosi acél alapra készülnek a gyűrűtetők.
1: Ez igen. Térjünk vissza egy kicsit a Fixre, ugye az idei központi téma az alkotás és befogadás. Ez vélhetőleg a közönség kapcsolatát is vizsgálja az adott tárgyhoz, ékszerhez.
2: Pontosan, igen, igen. Visszamennék odaig, hogy ugye a Fix alkotó közösségét 90-95%-ban női alkotók jelentik, tehát az iparművészet a sokkal népszerűbb a nők körében, és akár alkotói oldalról vizsgáljuk, akár pedig látogatói oldalról vizsgáljuk. Na most nyilván az alkotás és befogadás az szól egyrészt az alkotásról, a befogadás pedig arról, ahogyan a közönség reagál ezekre a munkákra, ez jelképezni a befogadás oldalt. Ugyanakkor az alkotónál is történik egy befogadás, hiszen ahogyan a közönség reagál, ott megfogalmaz valamit, az pedig a művésznek kell befogadnia. Tehát ugye nagyon szép kölcsönhatásba lépnek ezek.
1: Ez egy gyönyörű interakció. Hogyan fogadod, amikor a közönség a kezébe veszi az alkotásaidat, Barbara?
3: Én imádok mindenféle ilyen kiállításon részt venni, mert így szembesülök avval, hogy az emberek sokszor nem is gondolják, hogy miből készül. Megkérdezik, hogy hol veszem ezeket a gyöngyöket, vagy honnan van, és igazából mindig rácsodálkoznak, hogy ilyet lehet készíteni. Tehát, hogy én ilyenkor mindig azért lubickolok a szerepemben, és akkor tényleg elmondom azt a technikát, hogy készül, és akkor már sokkal ilyen varázslatosabb az egész, hogy tényleg maga az alapanyaga az ékszernek, vagy az alkotó eleme is saját kézzel készül. Úgyhogy én erről órákig, napokig tudok mesélni.
2: Én ezt nem is tudtam, Barbie, hogy azt gondolják a látogatók, hogy te ezeket készen veszed és felfűzöd. Hogy ennyi a szerepet, hogy felfűzöd.
3: Igen.
2: Érdekes.
1: Ez igen. Hát a Fix erre remek alkalmat ad, hiszen itt ugye minden alkalommal találkozhat az alkotó és a közönség, a látogató, úgyhogy biztos, hogy majd Barbara hozzád is nagyon sokan ellátogatnak, sőt, talán, mintha mondta volna, Andrea, hogy workshopot is tartasz?
3: Igen, készítünk workshopot. Testjánszki Anna üveges kolléganővel vállalkoztunk arra, hogy mindenünk az üveg címszó alá igazából meghívjuk a látogatókat arra, hogy megmutassuk ennek az anyagnak a csodálatos tényleg tulajdonságait, a sokszínűségét, hogy milyen technikákkal lehet igazából ékszereket készíteni. Az üveg az azért is olyan különleges anyag, mert hogy hideg megmunkálással, meleg megmunkálással, lángnál, kemencében, vágva, csiszolva, tehát rettentő sok technológiával teljesen különböző kéztermékeket lehet, alkotásokat lehet létrehozni, és mi arra vállalkoztunk, hogy mindenki a saját szemszögéből egy kicsit bemutatja az általa képviselt technikát, a felhasznált alapanyagokat, szerszámokat, és magukat, azokat az üveg ékszereket, alkatrészeket, amiket készítünk, azt bemutatjuk. Tehát, hogy egy workshop keretében ékszereket is lehet készíteni, de úgy készítettük elő, vagy úgy terveztük, hogy bemutatjuk, hogy ez milyen előkészületekkel jár, milyen munkafázisokon mennek keresztül azok a kis alapanyagok, hogy abból utána ékszert lehessen készíteni.
1: De ezek a kulisszatitkok.
2: Pontosan, ez nagyon izgalmas lesz, meg kreatív foglalkozás, közben pedig előtte a Barbie és Anna abszolút betekintést enged az előkészületekbe is, igen. Igen,
1: egy olyan világba, amiről egyébként nincs tudomásunk.
2: Pontosan.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üvegékszer és ezüstműves.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője és Móró Barbara üveg, ékszer és ezüstműves, és hát a főszereplők még a gyönyörű ékszerek, amelyeket Barbara tervezett és amelyek itt betöltik a stúdiópultot. Idén, most az őszi Fix iparművészeti fesztiválon, Andi, hogyan tematizáltátok a különböző megjelenéseket, milyen műfajokban jelennek meg alkotók?
1: Nekünk, tudod, Edina, állandó törekvésünk, hogy az iparművészet teljes területét lefedjük. Ez egy szép nagy vállalkozás és feladat, de azért szokott sikerülni. Tehát, hogy nagyjából azonos arányban legyenek jelen kerámia tervezők, porcelán tervezők, üvegművészek, és akkor itt most Barbira kacsintottam, aztán ékszertervezők, textiltervezők, bőrtárgyakkal, fatárgyakkal foglalkozó iparművészek, illetve illusztrátorok. Tehát, hogy megint felvonultatunk, ez egy rendesen nagy széles spektrum, amit ott bemutatunk, de hát 100 alkotóról van szó összesen.
0: Nem kérlek téged arra, hogy sorold fel őket, jó? Akkor még elüldögélünk itt egy kicsit, mert hát ugye ilyenkor mindig az a félő, hogy valakit esetleg kihagysz.
1: Nagy valószínűség. Igen, nem biztos, hogy most alkalmas lennék 100 dévnek a felsorolására.
0: De Barbara itt van, úgyhogy vele tudunk találkozni.
1: Hát ő most képviseli az egész csapatot.
0: Így van, úgyhogy most százak nevében beszélsz, Barbara, ennek felelősségével. Őszint, nem irigyellek, ez egy komoly pszichés nyomás. Milyen kísérő rendezvények lesznek, Andi?
1: Talán az elején felsoroltam már, de nagyon szívesen, meg hogyha idő engedi, lehet. Fantasztikus, nagyon jó. Tehát ugye Barbie és Anna fognak vinni egy üveg ékszerkészítő workshopot, amiről szó volt. Ezen kívül lesznek még ékszerkészítő workshopok. Lesz egy nagyon izgalmas, orchidea formájú ékszereket lehet például készíteni. Ugye, mivel alkotásról és befogadásról és női minőségről volt szó, ezért a kapcsolódó programok nagy része is inkább hölgyeket szólít meg. Egy másik ékszer workshopon pedig gyöngy és ezüst ékszereket lehet készíteni. Ennek a workshopnak nagyon találóan a címe, Hölgyek gyöngyfülbe valóval.
0: Ez gyönyörű.
1: Így van. Aztán lesznek kerámia workshopok, ahol az egyiken kerámia ékszereket, ez is egy izgalmas műfaj, a kerámia ékszer, aztán a másikon pedig kerámia dísztárgyakat lehet elkészíteni. Ami most eszembe jutott, bár nem workshop, hanem mesterségbemutató, és ez kapcsolódik Barbiékhoz is, az udvaron lényegében egész nap, szombaton és vasárnap nyitástól zárásig Herceg István üveget fog fújni, ami egy borzasztóan látványos dolog lesz. Végre megnézni azt, hogy ő hogyan készíti azokat a borzasztóan finn nyitástól zárásig Herceg István üveget fog fújni, ami egy borzasztóan látványos dolog lesz. Végre megnézni azt, hogy ő hogyan készíti azokat a borzasztóan finom

0: a Zománc. Ő ezért behoz egy kis kemencét a múzeumba, így van, és ott helyben meg fog történni a kiégetés. Ez a before after, meg tudjuk nézni, hogy hogyan készül mindez. De lesznek természetesen gyerekfoglalkozások, tehát a gyerekekre is gondolunk, a két nap alatt 6 programmal készülünk, aztán szakmai előadás, ötvös műhely praktikákról. Ezt követően egy cizellőr mutatja meg, hogy mit jelent a cizellálás az ötvös művészeten belül, és nagy valószínűséggel kihagyok egy pár programot. Igen, igen, mert érzem, hogy kihagyom, de nem most eszembe jutott, szóval, hogy a pódium beszélgetésekről nem esett még szó, pedig ezek igazi highlightoknak ígérkeznek. Az egyik nagy pódium beszélgetés az a divat témát járja körül. Ezen Csalár Bence lesz a moderátor, aki abszolút professzionális ebben a témában. Sokan jól ismerik, és tudják, hogy egészen elképesztő tudással rendelkezik. Aztán a szombatesti programunk az a gasztronómia és design kapcsolatát fogja megnézni. Itt a moderátori szerepet pedig Havas Dóra vállalta el, a gasztroblogger, biztosan nagyon sokan ismerik őt is. Ezen kívül lesz egy pódiumbeszélgetés, ami a japán kultúrát és iparművészetet mutatja meg kicsit közelebbről. Itt Bayer Ilona, a televíziós újságíró, akinek ugye vannak
1: japán kötődések,
0: igen, a legidősebb lánya révén, pontosan, fog beszélgetni Tóth Vásárhelyi Rékával, aki Magyarország egyetlen kokesi baba készítő mestere, akit még a japán külügyminisztérium is kitüntetett ezért, illetve lesz még egy pódiumbeszélgetés, az pedig a romani dizájnhoz kapcsolódik. Ez egy úgynevezett stand-up talk and music névre keresztelt program, ahol nem csak bemutatkozik a romani design, hanem én azt gondolom, hogy aktuális, mind kulturális, mind társadalmi területről érintett témákat fognak picit górcső alá venni, és ezt a programot pedig a romani egyik alapítójának, Varga Helenának a zenés performance zárja.
1: Hát és ezt mind majdnem kihagytad?
0: Igen, képes lettem volna rá, de aztán eszembe jutott, igen.
1: Örülök, hogy elhangzott. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, azt is megkérdezem majd tőletek, hogy vajon mi történik a férfiakkal, mert azért itt jellemzően női programokról ejtettünk szót. Jövünk vissza itt az Intermezzóban Alt Andreával, a Fix alapítójával és szervezőjével, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstművessel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara, üveg, ékszer és ezüstműves. Amikor jössz hozzám, Andi, vagy jöttök hozzám egy művésszel, mint most Barbarával, akkor mindig felmerül bennem az, hogy vajon ez az esemény mit ad a látogatóknak az adott tárgyhoz, ékszerhez, mert hogy lehetőségük van ugye találkozni a művésszel, megismerhetik akár azt is, hogy mi a története annak az adott műtárgynak, mi mozgatta a művészt. Tehát, hogy ezek olyan plusz információt adhatnak hozzá, amik mindenképpen egy ilyen személyes emlékké, élményé teszik a találkozást, és hát hozzáadnak ahhoz, hogy az ember mennyire szereti.
1: Mondjuk, pontosan.
0: Ugye? Így nagyon egyszerűen az adott tárgyat.
1: Hát mi csak úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez az a többletérték, amivel távozik, és ez a tárgyal együtt, mondjuk, tehát nem csak a tárgy öröklődik adott esetben, hanem ez a plusz információ is, vagy érzelmi kötődés is.
0: Barbara, amikor megalkotsz egy-egy ékszert, akkor mi az, ami téged inspirál, vagy honnan merítesz ihletet? Mert ezek itt például nagyon különböző formák.
2: Eleinte mindig a technikára fókuszáltam, hogy minél kidolgozottabb, minél precízebb, minél aprólékosabb technikákat próbáltam ki, mert nekem az adta a pluszt. Ami minden munkámra elmondható, hogy a színek, tehát alapvetően mindig a színekből indulok, és akkor ez így évszakonként azért mindig egy kicsit eltolódik nyáron, ugye az élénkebb színek irányába, ősszel az őszibb színek, vagy utána az ünnepibb színek világába. Nekem nagyon sok vevőm, megrendelőm konkrét kéréssel érkezik, tehát hogy az is lehet egy inspiráló alap, amikor vagy szabad kezet kapok, vagy elég sok konkrétum van, és akkor az mindig megmozgat valami olyan pluszt, ami esetleg nekem magamtól nem feltétlenül jut eszembe. Az is lehet egy inspiráció, amikor tényleg ilyen egyedi kérések vannak.
1: Nekem jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy olyan jó azt tapasztalni, hogy ugye a Fix vásárok mellett általában vannak kiállítások, amik a látogató számára is fontosak, de a kiállításnak van egy tematikája, vagy egy hívószava, amihez tudnak a művészek kapcsolódni. És hogy a Barbie a saját területen belül, ugye ő üvegékszereket készít, de mégis lényegében minden kiállításhoz hozzá tud, nem szólni, hanem valami tárgyasult, fantasztikus alkotást hozzá tud rakni. Tehát, hogy például őt az is inspirálja, hogy mi a hívószó. Igen. Tehát én például már tudom, hogy az adventi sorozatnak, a kiállításának mi lesz az apropója, vagy a tematikája. Barbie még nem, de biztos vagyok benne, hogy...
0: Időben árul el neki, hogy tudjon rá
1: időben készülni. Meg fogják tudni, így van, hogy valami nagyon klassz dologgal fog hozzájárulni.
2: Igen, ezek is nagyon inspirálók voltak, ugye a múltkori is, ahol különböző anyagokat kellett párosítani, ott például egy papír hajtogatott darumadárhoz építettem hozzá egy gyöngyöt, tehát hogy
1: üveggyöngy ezek mind üveggyöngy. És hajtogatott origami jellegű papír és üveggyöngy találkozása, mint anyagtársítás.
2: Igen, akkor ez volt talán az együtt tematika, ott is valahogy összeépítettem ezüsttel az üvegeket, tehát hogy ezek mind olyan hívószavak, amik az embernek megmozgatják a fantáziát, hogy ő a saját kis területén, vagy a saját kis anyagaival mi az, ami éppen ihletet ad arra, hogy alkossak valamit.
0: Hát akár az is elképzelhető, hogy most szeptember 11-e és 13-a között ellátogat hozzád valaki, aki mondjuk elmesél egy történetet. Tehát ez is jelenthet inspirációs forrást számodra. Mert ez egy találkozás.
2: Igen, nagyon szeretek is találkozni. Sokszor konkrét elképzelése jönnek hozzám, illetve pont ezeket, ha a fújt gömböket, ha nézed, akkor igazából ez is onnan indult ki, hogy az emberek szeretik összeválogatni maguk. Tehát én kész ékszerekkel, kész láncokkal érkeztem, és volt a pult alatt egy doboz, hogyha valamiért, és igazából most már szerintem másfél-két éve a hatalmas doboz kint van, mert mindenki szereti önmaga összeválogatni. És lehet, hogy utána ott maradunk annál az eredeti elképzelés, hogy mégis az volt a jó, hogy összeválogattad, de hogy az a tudat az emberekben, hogy ők hozzárakhatnak valamit, amik ők, az nagyon vonzó lehet, és ezen a workshopon is ezt a tematikát boncolgatjuk, hogy mindenki összerakhatja végül is a saját egyedi ékszerét a saját elképzelései szerint.
0: Hiszen ebben van benne leginkább ő. Ő maga, és a művész is természetesen.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy itt van ez a gyöngy sor, ahol van fekete, piros, egy ilyen áttetsző és egy szürke színű gyöngy, így egymás után fűzve. És ugye ugyanezt kellene, most ezt a négy gyöngyöt megkapnánk, mi hárman, egészen biztosan nem ebben a sorrendben fűznénk össze, nem? Tehát, és más lesz az üzenete. Nekem van Barbie-tól ilyen ékszerem, nyaklánc, és leszoktam húzogatni a gömböket, és megnézem, én is, hogyha ilyen meg olyan sorrendbe rakom, akkor mondjuk ahhoz az adott ruhához mi passzol legjobban. És szerintem ott a vásáron ugyanez történik, igen, amikor ők maguk fűzik össze, vagy ők állítják össze a sorrendet.
2: A sorrendet.
1: Hát ez most csak a hölgyek értik szerintem, igen, hogy miről beszélek. Igen.
0: És az a szép benne, hogy ráadásul valószínűleg minden percben máshogy állítanánk össze, nem?
1: Persze. Persze.
0: Változik.
2: Igen. Meg lehet többféle színűt is venni, több darabot, és akkor ez szó szerint reggelente egy nagy játék, hogy az ember az adott ruhához mit rak össze. Szerintem nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy bemegyünk a boltba, és ez van, ez a méret van, ez a szín van. És én meg nagyon szeretem azt, ha bármit lehet kérni, és akkor megnézzük, hogy többnyire elkészíthető. Előle. Igen, és akkor az legalább legyen egyedi, ne jöjjön velünk szembe az utcán, úgyhogy erre törekszem.
0: Hát erre most mind lesz lehetőség.
2: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, a Fix alapítójával és szervezőjével, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstművessel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstműves. Ugye az idei Fix iparművészeti fesztiválról beszélgetünk, amelyet második alkalommal rendeztek meg, úgyhogy ez most már nyilvánvalóan egy hagyomány, amelyet folytatni fogtok. Szeptember elején, közepén lesz ez a rendezvény. Hát ez még egy határeset. Tehát tulajdonképpen bármilyen idő lehet. Andi, nem akarlak elkeseríteni.
1: Nem tudsz megijeszteni.
0: Ég, vagy süthet ezer ágra a nap, szóval, hogy már ezt nem
1: jó,
0: nagyon lehet.
1: Jó, mi a másodikat
0: bemérni.
1: Választjuk, ha, okay. Lehet, ha lehet ilyet. Nem, egyébként jogos a felvetés, és most úgy készülünk, mert hogy mindenképpen kihasználjuk, hogy azért arra számítunk, hogy jó idő lesz, és a művészek meg, vagy a művészek egy része imád kint lenni a kertben, az udvaron. Nem, annyira gyönyörű az az udvar, főleg, hogy a Károlyi kerttel össze van kötve az egész, és most az ő számukra ilyen sátrakat fogunk biztosítani, tehát ilyen vízlepergetős, meg szélálló, meg napálló, meg... Szóval, hogy fölkészülünk erre, de azért alapvetően a művészek zöme, mert még egyszer, tehát 100 alkotóról beszélünk, ők az emeleti dísztermekben, a termekben lesznek.
0: Uh-huh. Tehát akkor végül is kint is, meg bent is.
1: Kint is, bent is, igen. Igen, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy a közönséget is mindenhova csábítjuk, hogy egy hömpögő folyam, mindenhova be lehet jönni, meg lehet nézni, találkozni lehet.
0: Az alkotó művészek is meg tudják egymást látogatni. Tehát, hogy nem mindig van, azt hiszem, erre lehetőség, hogy találkozzatok egymással. Tehát, hogy ez nem csak a közönség számára lehet egyfajta kapcsolódási pont a művészekhez, hanem nektek, Barbara,
2: igen,
0: is egymáshoz.
2: Igen, és nagyon-nagyon jó barátságok is kötődtek, így a Fix révén, akivel korábban nem találkoztam. Úgyhogy most már nagyon jó kis bandázások is mennek, természetesen egymás asztalánál már van, hogy egymás mellett árusítunk, vagy lehet választani, én idén először veszek részt kint, szabadtéren ezen a rendezvényen, mert eddig mindig bátortalan voltam, hogy biztos, ha mi biztos bent legyek, de most nagyon csábítottak, úgyhogy már várom nagyon az alkotókat. Ha éppen ismeretlen alkotó mellé kerülünk, akkor igazából az első 1-2 óra alatt rögtön oldódik, és nagyon jó másnak a szemszögéből, vagy más technikával, más művészeti ággal foglalkozó emberrel eszmét cserélni, az ő tapasztalatait meghallgatni, megnézni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség arra, igen.
0: De végül is egy közösség alakul, formálódik itt az évek alatt, sőt, már létre is jött, azt hiszem.
1: Pontosan, hát ez most már 6 éve, ugye, igen. 2020-ban jött létre a Fix. Az első rendezvényen körülbelül 80 kiállító volt, most pedig eljutottunk a 100 főig. E fölé nem nagyon, mert ugye a hely adott, tehát hogy ennél jobban bővülni nem igazán tud a közösség. Illetve, hogyha nagyon számszerűek akarunk lenni, akkor körülbelül 130 főt számlál, de hát egyidejűleg 100-an tudnak együtt lenni, mert nem biztos, hogy mindenkinek mindig pont az az időpont megfelel. De ez meg jó is, mert ezáltal nem statikus a kiállítói közösség. Uh-huh. Tehát, hogy mindig lehet új arcokat felfedezni, illetve van is ilyen törekvésünk, hogy alkalomról alkalomra teljesen új kiállítókat mutassunk meg. Most is legalább 5-6 új kiállító lesz közöttük. Keramikusok, illusztrátorok, textiltervezők. És az így van jól.
0: Szeptember 11-e és 13-a között tartjátok a Fix Iparművészeti Fesztivált, de hát nyilvánvalóan már tele vagy távolabbi tervekkel is, Andi. Avasd be minket egy kicsit.
1: Igen, gondolatban, tehát a kerekek azok már zakatolnak, és haladnak advent felé, mert ez lesz az első olyan karácsonyi periódus, hogy 3 egymást követő hétvégén rendezünk iparművészeti vásárt és kiállítást. Tehát advent 2., 3. és 4. hétvégén is. Ez azoknak jó hír, akik ilyen utolsó pillanatosak. Hogyha utolsó pillanatban vagyunk, de tényleg nagyon-nagyon minőségi ajándékot keresünk, mi akkor is ott leszünk.
0: Én kívánom, hogy a következő hétvégén lezajló.
1: Így van, pontosan,
0: ugye, péntek, szombat, vasárnap.
1: Hát
0: ez már elképesztően.
1: Így van, péntek, szombat, vasárnap.
0: Így van, tehát a péntek, szombat, vasárnapi rendezvényen, fesztiválon nagyon sokan legyenek, ott ebben a színes forgatagban legyenek találkozások, kapcsolódások, élmények, emlékek, hiszen hát erről szól az élet és a Fix.
1: Edina, nagyon tessék. Szépen köszönjük.
0: Hogy lezártam.
1: Gyönyörű összefoglaló volt. Mi se kívánhatnánk ennél többet, szebbet.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Alt Andrea, a Fix alapítója és szervezője, és Móró Barbara üvegékszer és ezüstműves volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap 23 óráig. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Városház téren a Városház tér és a Budafoki Szomszédok piaca megállót. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. szeptember 4-e van, péntek reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon is elindult a Nyitány, és egészen 10 óráig tart. A reggeli express rovatunk ebben az órában jelentkezik, ahogyan azt már megszokhatták, és most a Művésztelep 100 kiállításra hívok meg mindenkit, a Szentendrei Művészetmalomba, amely október 25-ig látogatható, és a régi Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából jött létre ez a tárlat. Az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 alkotó, több száz művén keresztül. A kiállításon többek között Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső és Ilosvai Varga István munkái is szerepelnek, valamint kortárs művészek alkotásaival is találkozhatnak a látogatók. A vendég pedig Bodonyi Emőke, művészettörténész lesz, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátora. 8 óra után pedig a könyvjelző rovatunk jelentkezik, bár sokat gondolkodtam, hogy a könyvjelző rovatunkban vagy a hangjelek rovatunkba rakjam be ezt a beszélgetést, mert mindkettőbe megállná a helyét, de inkább a könyvjelzőnél maradtam, hogy miért már is mondom. Zenébe szült mese, mesébe szült zene. A mai digitális világban különösen nagy kihívás elé néznek a szülők és a pedagógusok, a legkisebbek figyelmét a klasszikus értékek és a zenei nevelés felé szeretnék terelni. Szakár Plusz Titanilla zongora művész tanár Titi Zene projektje erre a problémára nyújt hiánypótló választ. A zenés mesebarlang egy olyan komplex, interaktív kötet, amely a klasszikus zenei alapokat ötvözi a meséléssel. A könyv különlegessége a beépített QR-kódos rendszer, amelyen keresztül a gyermekek nem szintetikus, hanem valódi akusztikus zongora kísérettel és művészi énekhanggal ellátott hanganyagot kapnak. A könyvsorozat első kötete, a Titi néni zenés mesebarlang első része májusban jelent meg, és olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy bizony most a második kiadását is megélte, de már készül a könyvsorozat következő kötete. A vendégem pedig Szakár Plusz Titanilla zongora művész tanár lesz, a Titi néni zenés mesebarlang könyvsorozat megálmodója. 9 óra után pedig a könyvjelző rovatunk jelentkezik, de teljesen más a témakör, az építészet lesz az. Ugyanis a brutalista építészet egyszerre megosztó és lenyűgöző, monumentális betonfelületeket, markáns formák és olyan épületek, amelyek mellett ma sem lehet közömbösen elmenni. De mitől lett ez az egykori sokat bírált építészeti irányzat napjainkban újra izgalmas? Erről szól a Breuer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállítás, amely egyébként budapesti Walter Rózsi villában látható december 20-áig. A tárlat több mint 120 magyarországi épületet mutat be, és különlegessége a 2025-ben Magyarországra került Breuer gyűjtemény is. A kiállítás kurátora lesz a vendégem, Kovács Dániel, aki a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusa is. Vele fogok beszélgetni. Ha tehetik, tartsanak velem, szerintem egy izgalmas műsornak nézünk elébe, most pedig csendüljön fel Jean-Christopher Nodo, Émol Fuvola versenyének az első tétele, a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való témaköre már egy új témakör. Szeptemberben a visszarendeződést választottuk. Ez a téma nem az újrakezdés lendülete, hanem az, amikor a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és az önmagunkhoz. És bizony mindig van segítségünk, most például Seneca lesz a segítségünkre, és az Erkölcsi Levelek Lucilliushoz című műve, amely a sztoikus filozófia egyik legfontosabb és legolvasottabb alapműve. A gyűjtemény 124 levélből áll, amelyeket Seneca élete végén a Néró császár udvarából való visszavonulása után írt barátjának. A mű nem valódi mindennapi levelezést akar, hanem egy esszégyűjteményt, amelyben a magánlevél formáját használja fel filozófiai és életvezetési tanácsai átadására. Seneca szerint az idő a legértékesebb tulajdonunk, mégis ezzel tékozlunk a legfelelőtlenebbül. A bölcsembernek minden napot úgy kell megélnie, mintha az az utolsó lenne, és a haláltól való félelmet a mindennapos felkészüléssel kell legyőznie. De a sztoikus etika szerint a boldogság a külső körülményektől való függetlenségben rejlik. Gazdagság, hírnév és hatalom. A lélek békéjét semmilyen külső csapás nem törheti meg, ha az ember uralja a vágyait és az érzelmeit. A filozófia Seneca értelmezésében nem elvont elmélet, hanem gyakorlati életvezetés. Minden este mérleget kell vonni a tetteinkről, hogy felismerjük a hibáinkat és folyamatosan fejlődjünk. És hogy ő mit gondol a visszarendeződésről és a félelmek helyretételéről, ez jön a folytatásban. Gyakrabban szenvedünk a képzeletünkben, mint a valóságban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket! Ma a térségünkben többnyire erősen felhős borult égre ébredhettünk. A hőmérséklet a korai 18 fokról napkeltét követően 23 fokig emelkedik, miközben a nyugati a szél mérsékelt marad óránkénti 8 kilométeres sebességgel. Érdekesség, hogy ezen a napon hajnalban a Jánoshegyen volt már példa rendkívül enyhe 22 fokos minimumra is. A népi kalendárium szerint Rozália napja védelmet nyújt a bajok ellen, de a hűvös felhős órák ellen egy könnyű pulóver vagy zárt cipő nyújthatja a legjobb biztonságot a munkába menet. Legyen szép napjuk, és ha tehetik, tartsanak velünk a délutáni kiadásban is.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodonyi Emőkét művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
4: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
3: A kiállításnak a nevét tehát most már hallhatták a hallgatók, viszont a helyszínnel még adós vagyok. Szentendrére kell ellátogatnunk a Művészetmalomba, hiszen itt látható október 25-ig a Művésztelep 100 című kiállítás, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert hogy fantasztikus műveket láthatunk, ugye itt azért van egy 100 év, amit felölel, hanem mindeközben szerintem a művésztelep társadalmi és kultúrtörténeti hátterét is feldolgozza azért ez a kiállítás, ugye?
4: Szentendrei régi művésztelep történetének 100 évét áttekintő kiállítás valóban sok mindenre kiterjed, tehát nem csak a művekre és a különböző egymás követő művészcsoportok tevékenységére, hanem igyekeztünk a művésztelep működésének a elsősorban a helyi társadalmi hátterét is megvizsgálni, hiszen a magának a művésztelepnek a alapítását is egy rendkívül kedvező helyi fogadtatás övezte, és én ezt mindig nagyon szeretem erre felhívni a figyelmet, hogy itt az akkori polgármester dr. Starzsinszky László nem csak nagyon nyitottan fogadta ezt a művészteleti kezdeményezést, hanem a művésztelep alapító

0: és nagyon diplomatikusan és rugalmasan álltak ehhez a történethez hozzá. Itt azért azt tudni kell, hogy egy művésztelep alapítását nem mindig előzi meg nagyon kedvező körülmények állása. És tulajdonképpen, amikor elkezdődik ennek a csodálatos 100 évnek a története, akkor még nem volt ez annyira biztos, hogy ez össze fog jönni. Nagyon jó azt végigvezetni, hogy a művésztelep életét mikor és hogyan segítette akár az akkori kultúrpolitika, akár az akkori művészeti közélet, illetve a helyi polgárságnak a nyitottsága, de azt tudni kell, hogy a 100 év alatt többször veszélybe került a művésztelep léte. Legutoljára éppen a rendszerváltozás után. És azért ezt tudomásul venni, ezzel szembesülni, azért egész ijesztő dolog volt, hiszen azért a művésztelep nem csak a városnak hozott hírnevet, hanem a 20. századi művészet történetében, magyar művészet történetében is az egyik legjelentősebb művésztelepé alakult.
1: A kiállításon ugye nem csak műveket, hanem archív dokumentumok, fotókat és ugye a művésztelep történetéhez kapcsolódó tárgyakat is bemutat, de kurátorként mi jelentette a legnagyobb kihívást egy ilyen hosszú átfogó időszak kiállítás megalkotásában? Hogyan lehet egy évszázad történetét úgy elmesélni, hogy mondjuk ne csupán kronológia legyen, hanem valódi narratíva is?
0: A kronológia valóban csak az egyik vezérfonalunk volt a kiállítás előkészítésében, és azért beszélek többes számban, mert egy kutatócsoport készítette elő ezt a kiállítást. Név szerint Verba Andrea művészettörténész, aki a Szentendrei Művészet egyik szakértője, és mint a kutatócsoport koordinátora nekem jutott még az a feladat, hogy olyan társkurátorokat hívjak meg a csapatba, akiknél nagyon fontosnak tartottam, hogy valamelyik hazai művészelephez értsenek. És így került be Szűcs György, művészettörténész, aki a Nagybányai művészelettörténetnek szakértője, valamint Tóth Károly, aki pedig a Hódmezővásárhelyi művészeleppel foglalkozik. Ugyanis minden művészelep történetének van egy felvirágzó szakasza, van egy kicsit megtorpanó, akár egy ilyen leszálló szakasza, de ugyanakkor, hogyha 100 évet akarunk bemutatni, azért ki kell találni olyan vezérfonalat az előbb említett kronológia mellett, ami segíti ennek a művészeletnek a létezésének a dinamikáját felfogni, megérteni, de ugyanakkor arra is kell törekednünk, hogy ne váljék unalmassá a kiállítás, mert mégis ez egy nagy kiállítás, tehát több mint 200 mű látható, és eljutunk máig. Tehát az első pillanatban fogva pontosan tudtuk, hogy ez nem egy emlékkiállítás lesz a művészelet fennállásának 100. évfordulója alkalmából, hanem el szeretnénk jutni máig a kortárs művészekig, hisz a művészelepen, amelyet 1928 megkapnak az akkori telepalapítók, mind a mai napig ugyanazon a ingatlanon működik ez a művésztelep. Tehát ez a nagy műtárgyválogatáshoz még ráadásul bevettük az úgynevezett elődöket is, tehát akik valamilyen módon alakították a telepalapítók szemléletét, tehát a nagybányai művésztelep alapítói közül Ferenci Károly, Tréci István, Iványi Grünbald Bélát egy-egy alkotásával, de itt van Boromista Tibor is, aki először gondolta arra, hogy Szentendrei művészterepet lehetne alapítani, de itt van Fényes Adolf is, aki a Szolnoki művészterepről jön át, és megfesti elsők között azt a képkivágatot Szentendréről, amelyet aztán a későbbiekben is nagyon szerettek a művészek megfesteni. Egész kiállítás szekciókból áll, tehát úgy építettük föl, de azért vannak olyan tematikai egységek, amelyek nagyobb időszakot fognak át, és az egyik ilyen kiválasztott témakörünk a kert volt. A kert, mert ez a művésztelepi ingatlan, ez valójában egy ősfás park volt, amire azt lehet mondani, hogy ebbe szerettek bele a művészek. De ugyanakkor ez az egész művészeleti mozgalom, ami Európa szerte elindul a 19. század második felétől, mégis fontossá teszi magát a természetet, a tájat, hiszen fontos volt, hogy most már közvetlenül a tájban és a természetben fessenek, és egy kicsit elszakadjanak az akkori akadémikus oktatási kötöttségektől. És ez a kiválasztott kert motívum, ez nagyon szépen megmutatkozik akár a városnak a belső kertjeit ábrázoló képeken, illetve kertrészleteken, tájképi részleteken, illetve kertként értelmezték magát azt a tájat is, amiben belehelyezték a szentendrei városképet. És hogyha megyünk idővel előre, igen, akkor ez a kertmotívum aztán sokkal áttételesebben jelenik meg, de mindvégig ott van, meghúzódik a képek mögött, akár ha Aknai Jánosnak a festményeire gondolunk, ugye ebben az évben hunyt el évelején, igen, de hát mégis a kortárs szekcióba két festményét belehelyeztük, és olyan két festményét, amely a szentendrei építészeti motívumokra utal, de ez a kert értelmezőtet egészen átvitt értelemben metafizikus rendnek a metaforájaként.
1: A kiállításon tehát ikonikus mestereknek a művei láthatóak, Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy ahogy ön is említette, Aknai János, de kevésbé ismert alkotók munkái szerepelnek. Ez is fontos volt, ugye, hogy ne csak a nagy nevek szerepeljenek, hanem azok is, akik ott éltek, alakították a művésztelep életét, hatottak rá, hatottak egymásra, csak nem lettek nagyon ismertek.
0: A művésztelephez kötődő művészek névsora igen tekintés. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egy nagyon fontos dologra tapintott rá. Ugyanis a szentendrei művésztelephez valóban mindig is minden korszakban tartoztak hivatalosan tagok, de a hivatalos teleptagokon kívül mindig fogadtak művészeket. Ha nem is fedi le ez a kiállítás a szentendrei művészet teljes körét, mégis azt lehet mondani, hogy mivel mi a művészteletnek a kapcsolati hálóját is igyekeztünk feltérképezni, tehát azoknak a művészeteket is beemeltük, akikről tudtuk, hogy egy vagy két nyáron dolgoznak. A művészetük emelte ennek a művésztelep munkásságának a színvonalát, illetve az összképét. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőleges szempontunk maga a művésztelep volt, illetve a művésztelep története, de ezt úgy tudjuk egy kicsit kitágítani, hogy a kapcsolati hálóját is feltérképezte. Valóban így, ha a névsort összeállítjuk, kevésbé ismert művészek is benne vannak, de hát ugye most nagyon nehéz most egy-két művészre azt mondani, igen, hogy kevésbé ismert, de hát mondjuk szentendrei közegben azért Mihály Pál, Ilosvai Varga István, Kántor Andor, Gál Filola, Tuli Angéla, Frejták Zoltán nevét azért mindenki jól ismeri, de talán a nagyobb közönség valóban nem, de folytathatnám a sor Döbröcöni Kálmán nevével, Arató János nevével, és azért ne felejtsük el azokat az ismert festőművészeket, elsők között említve Dein Pált, aki nem volt hivatalosan teleptag, de ő a legjobb példája annak, hogy az ő művészetében a helyi művészet egyre fontosabbá vált. Ő mindig mondta, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, tudnunk kell, hogy kik festettek előttünk, és ő volt az, aki mindig mindent összetudott kötni. Fontosnak tartotta a kortársak, illetve a régiek művészetét, és például az ő egyik alkotása, egyik ikonikus alkotása is így került be a kiállításba, mert nem hagyhattuk ki az ő nevét és az ő tevékenységét.
1: A Művésztelep 100 című kiállítás, tehát október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. Bodonyi Emőkét hallhatták, művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
3: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszobású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szeptember 12-én zenével és varázslattal telik meg a Hűsök tere, magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a BFZ gyermekkórusa is megszólal. A fesztivál zenekar frissen alakult gyerekkórusa Árva Párt nyári keringő című művével debütál a nagy közönség előtt. A koncerten elhangzik Schubert befejezetlen szimfóniája, az esemény pedig Prokofjev Hamupipőke szvittjéből készült válogatással zárul, üvegcipőkkel, tökkintóval és az órából előbújó törpékkel, varázslatos mesevilágba repítve mindenkit. de nagyszabású ingyenes fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását a budapesti Savoya Park. A szeptember 12-én zajló rendezvényen Csepregi Éva és zenekara a legnagyobb Neoton Familia slágereket adja elő, ezen kívül lesz robotkutya bemutató, táncelőadás, bűvészműsor, 360 fokos videókészítés, sok nyereményjáték és még több születésnapi finomság. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható. És 2026. szeptembere sem múlhat el, anélkül, hogy újra élettel teljen meg a 3. kerületi katonavárosi amfiteátrum. Gladiátorok, legionáriusok és barbár csapatok jelentik a garanciát a feledhetetlen római hangulatú szórakozásra. Az Amfifest szeptember 12-én 13 órakor díszes ünnepi menettel indul a Csemete utca elejéről, de a hétvége során érkeznek a gólyalábasok és a pantomimmesek, az érdeklődők megtudhatják, hogyan következtettek a rómaiak a jövőre a csirkék kapirgálásából, és egy különleges esti előadás során a kerület védőszentjének, Szent Flóriánnak az életével is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok! 3:48 előtt járunk. 100 évet fogunk visszamenni az időben. Egy pici időutazásra hívok mindenkit, ugyanis a Nemzeti Filmintézetnek van egy dokumentum sorozata. A ma 100 éve, régi idők híradói, és most már elérhető az 1926. szeptemberi epizódja is, ahol rengeteg minden történt. Automobilok és motorkerékpárok őrült versenye, osztrák-magyar foci meccs, falusiasak olimpiája és hajmeresztő növényvédelem kerül szóba benne. És most jöjjenek a részletek. Szokásos őszi versenynapját rendezte meg a Királyi Magyar Automobilklub 100 éve a Schwab-hegyen, ami az előzetes tréning miatt 2 napon át állt a füstben és zúgott a motoros viadaltól. Eszméletlen bőrszerkúk, sicsakok és pilóták, valamint hihetetlen monstrumok jelennek meg a filmkockákon, de a helyszín is elképesztő, hiszen a 12. kerület olyan részeit láthatjuk, amelyek ma már teljesen beépültek, vagy másmilyen arcot mutatnak. Figyelemre méltó a technikai apparátus is, amit ekkor vetettek be először annak érdekében, hogy 100 másodpercre pontosan jelezhessék a start idejét. Ezt külön is bemutatja a filmhíradó, amelynek kamerái több ponton is ott forogtak az 5 kilométeres pálya szélén. De nem csak a fővárosban készültek riportok, hanem országszerte is. Forgattak például Tatabányán, ahol a település egy másik alig ismert turul madaras emlékművét avatták ekkor, valamint Barcson, ahol a Széchenyi család szervezésében a birtok alkalmazottjaival sportversenyt rendeztek. A falusiak több sportágban próbálhatták ki ügyességüket, leginkább olyanokban, amelyek napi munkájukhoz közel álltak. Így a vadászok célba lőttek, a halászok evezőversenyt rendeztek, a csikkósok pedig lóversenyben viaskodtak. És hasonlóan heves küzdelmet vívtak profi sportolóink is ebben 1926. szeptemberében a németekkel és az osztrákokkal, akiket atlétikában és fociban is alaposan helyben hagytunk a régi Üllői úti Fradi pályán. És hosszabb riportban mutatja be a szeptemberi összeállítás azt a 100 éve korszerűnek gondolt növényvédelmi technológiát, amely ma már ijesztőnek és egészen hihetetlennek hangzik. Arzénnel permetezett szőlőtelepet mutatnak be a képek, amelyek azt bizonygatják, hogy a szőlőfürtjei így módon sokkal ellenállóbbak, mint a hagyományos rézgálicos kezelésű tőkéken termettek. Az indok mai szemmel szintén meglepő, nagy problémát jelentett ugyanis, hogy 2026 nyara különösen csapadékos volt, emiatt elszaporodtak a gombák és a kártevők a szőlőben. A korabeli permetezési technológiák egyébként is sokkal lazábban kezelték a vegyszerek kérdését, így a kártevők ellen bevetettek ciánt, hionyt, nikotint és még olmot is. Ha pedig valakiben felmerül ezeknek az anyagoknak az emberre gyakorolt mérgező hatása, azt javasolták a szakirodalomban 1926-ban, hogy öblítsék le a gyümölcsöt higított sósabbval. Hát 1926 óta rengeteg minden változott, de azt gondolom néha jó egy pici időutazásban részt vennünk. Ez volt most az elmúlt percekben. Most viszont ami érkezik, Maurice Ravel D-moll balkezes zongora versenyének a 3. tétele.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol hamarosan 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a napi kalendáriumunk most bizony kinyílik. És minden Rozália nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánok, és nem meglepő, hogy bizony ma van a Szent Rozália napja is. A katolikus barokk népéletnek egyik legjellegzetesebb alakja, egykori járványos betegségek kiemelkedő hazai védőszentje. Rozália tiszteletét egyébként képzeljék el, hogy Eszterházy Pál nádor plántálta Grácon át hazánkba, amikor a Fraknó vára mellett húzódó hegység legmagasabb csúcsára építtetett Rozáliának szentelt kápolnát. Később aztán persze ezt az egész hegységet a Szentről nevezték el. Na de nézzük, hogy mi kapcsolódik még a mai naphoz. 1837-ben Samuel Morse, amerikai feltaláló, első ízben továbbított üzenetet a távíróján, míg Debrecenben 1915-ben megnyílt az új háromemeletes aranybikaszálló, amelynek terveit az első magyar olimpiai bajnok Hajós Alfréd készítette. És van még egy esemény, amely szomorú esemény, de kapcsolódik hozzá egy fantasztikus idézet. Az alkotó ember előtt végtelen a tér, de ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is minden ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk a világot. Ezt fogalmazta meg az 1979. szeptember 4-én elhunyt Öveges József, kossuthdíjas fizikus, piarista szerzetes paptanár, a kísérletező fizika tanítás népszerűsítője. Most pedig a születésnaposok érkeznek a folytatásban. Bruckner osztrák zeneszerző született ezen a napon, az osztrák romantika egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője, zseniális orgonaművész és zenepedagógus volt. Munkásságát leginkább a monumentális, mélyen vallásos hangvételű szimfóniái, valamint monumentális egyházzenei művei határozták meg. De ezen a napon született még Horváth Antal, ügyvéd és szőlőnemesítő, akinek nagy része volt a pécsi szőlő rekonstrukcióban. De szeptember 4-én látta meg a napvilágot Bayer Antal gyógyszerész, aki elsőként hozott forgalomba Magyarországon ampullás gyógyszereket, de Czóbel Béla kossuthdíjas festőművész is a mai napon született, csak úgy, mint Rádai Imre színész rendező érdemes és kiváló művész. Ő volt az első, aki Kazinczy díjat kapott. Udvardi Tibor, Liszt Ferenc díjas tenor, érdemes és kiváló művész is, szeptember 4-én látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Pusztai Pál, grafikus karikatúrista, Zempléni Kornél, Liszt Ferenc díja zongora művész, zenepedagógus, Vásárhelyi László táncos, koreográfus, illetve Sánta Ferenc, Kossuth és kétszeres József Attila díjas író is. 1963-ban jelent meg az 5. Pecsét című allegórikus regénye, amelynek határhelyzetbe kényszerített hősei a lelkiismeretük parancsát követve választanak az élet és a becsület között. De szeptember 4-én született még Vicc Éva, jelmeztervező grafikus, Lengyel Péter kossuthdíjas író, Simonovics Miklós Széchenyi díjas matematikus, akadémikus, Zádori Mária, kossuthdíjas énekművész, a nemzetművésze, Török Ágnes, Blattner Géza díjas színész, báb díszlet és jelmeztervező, Barabás Kis Zoltán színész, Létai Dóra, Jászai Mari díjas színésznő, illetve Borbély Alexandra, Jászai Mari díjas színésznő is. Minden mai ünneplőnek természetesen nagyon sok boldogságot kívánunk, hamarosan friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az elszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi Atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtamezi utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Antonin Dvorzsák F-dur szláv táncának a harmadik tétele csendül fel már is, de ebben az órában meghallgatjuk még Antonio Vivaldi D-dur hárfa versenyének az első tételét is, valamint felcsendül még Franz Schubert első német tánca is. És akusztikus zongora szó a gyerekszobában, klasszikus zenei alapokra épül Titi néni új, interaktív mesekönyve. Erről lesz szó, hiszen a mai digitális világban különösen nagy kihívás elé néznek a szülők, a pedagógusok, ha a legkisebbek figyelmét a klasszikus értékek és a zenei nevelés felé szeretnék terelni. Szakál plusz Titanilla, zongoraművész tanár Titi zene projektje erre a problémára nyújt hiánypótló választ. Vele beszélgetek a könyvjelző rovatban.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Könyvjelző rovat mai vendége Szakál Plusz Titanilla, zongoraművész tanár, énekes, a Titi néni zenés mesebarlang könyvsorozat megálmodója. Egy jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak!
1: Zenébe szült mese, mesébe szült zene. A mai digitális világban különösen nagy kihívás elé néznek a szülők és a pedagógusok is, ha a legkisebbek figyelmét a klasszikus értékek és a zenei nevelés felé szeretnék terelni. Ez a Titi zene projektje, mondhatjuk ezt, hogy ez egy projekt, ugye? Erre a problémára nyújt hiánypótló választ, hogy miért is, arról fogunk most azért beszélgetni, hogy sokkal közelebb hozzuk a hallgatókhoz ezt a könyvsorozatot, illetve azt, amit te elképzeltél. Ez egy interaktív, komplex zenei képességfejlesztő módszer. Mikor dolgoztad ezt ki, illetve mi az alap és a kiindulási pont, és hol tart most?
2: Az egész, ha nagyon vissza akarunk menni a gyökerekig, akkor 8 évvel ezelőtt az első kislányunk megszületésekor kezdődött el bennem, és aztán szép folyamatosan született a második és a harmadik is, és nálunk ez egy alapvető lét, hogy zenébe van az egész napunk szőve, és nyilván első kézből tapasztaltam, hogy ez mennyire jól működik a mindennapokba. Tulajdonképpen ez hozta meg az inspirációt is arra, hogy kidolgozzak egy olyan segítséget a szülők számára, ami tényleg a mindennapokba beemelhető egyszerűen. Ez most jelenleg ott tart, hogy egy könyv már megjelent, és ez egy 12 részes mesekönyvsorozat lesz, ami azért is különleges, mert minden egyes rész az adott hónaphoz fog kapcsolódni. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy van egy kerettörténet, de mindig változnak az elemek benne. Egy picit próbáltam a zongoraművészi énemet is beleemelni, mert a legfőbb célom az, hogy megszerettessük a zenét a gyerekekkel kiskorban, és nagyon fontosnak tartom, hogy minőségi zenével szerettessük meg a gyerekeket. Erre kifejezetten nagy erőt fordítok, hogy tényleg olyan dalok legyenek beemelve a mesekönyvbe, ami szerintem megállja a helyét a mai világba is, és szeretném őrizni a hagyományokat is. Tehát lesz mindig benne magyar népdal, lesz kortárs, és szeretnék még egy picit így a könnyedebb zenei stílusokból is beemelni, de úgy, hogy az tényleg megtalálja mindenki magának benne azt, amivel kapcsolódni tud igazán.
1: Akkor a klasszikus képzés találkozik a gyermeki lélekkel. Mondhatjuk ezt?
2: Mondhatjuk, szerintem mondhatjuk, mert szerintem onnan indul mindenkibe egy dal, hogy egy magyar népdal kattam be. Legalábbis nekem. Igen. És ha most visszamegyünk egészen a nagyszülőkig, akkor a nagyszülők úgyis egy népdalt kezdenek el énekelni. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartottam belemelni, hogy tényleg majdnem mondhatom, hogy szerintem mindegyik részben 2-3 magyar népdal szerepelni fog, és szerepel, de úgy, hogy mégis egy teljesen más színben tűnik fel, hiszen én zongorával kísérem, senki más, csak én. Igen. De olyan zongora kíséretet próbáltam, ami abszolút fogyaszthat, és könnyen értelmezhető még a gyermeknek is.
1: Titi néni zenés mese barlangja, ugye ez egy komplex, interaktív, hangos.
2: Igen.
1: Hangos mesekönyv, de hogyan képzeljük el ezt?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a könyv legelején van egyetlen egy QR kód, amit ha beolvas a szülő, akkor elindul az egész mese, úgyhogy én elkezdem mesélni a történetet, és közben pedig jönnek a dalok. De a dalok előtt mindig van egy szignál, amit én nagyon szeretek, mert ugye a mai gyermekek életében azért ez a digitális világ tényleg nagyon beszűrődik, és sok óvoda pedagógus is felhívta a figyelmet már arra, hogy egyszerűen nem tudnak koncentrálni, és pont ezt is szerettem volna belerejteni, hogy úgy interaktív, hogy a figyelem megtartásra ösztönözzem a gyerekeket. És akkor megjön a belső hallásfejlesztés, hogy ha meghallja azt a szignált a gyerek, ami a laposzhoz tartozik, akkor azt ugye felismeri, megkeresi, oda kell koppintani. Vagy hogyha meghallja, hogy énekelj velem, arra is egy külön hangszignál van. Tehát, hogy három különböző szignált rejtettünk el, és ez minden oldalon fellelhető, ezzel ugye már rögtön arra ösztönzöm a gyereket, hogy keressen, tehát van egy kicsi böngészés is benne, mozgással kísérjük, és ugye jön a zene, a hang. Tehát minden oldalon van egy pici mese, és aztán jön a zene, aztán pici mese, pici, de az egész egy keret történetet ölel át.
1: Miért volt fontos az, hogy valódi zongora hang legyen, és ne egy gépi?
2: Erre most hogy mondjak, szolid válasz, megpróbálok. talán inkább onnan merítek, hogy az én gyerekeim mit tapasztaltak. Uh-huh. Tehát a gyerekeket nem lehet átverni. És én ebben nagyon hiszek. Elmentünk élőzenei koncertre, és azt gondoltuk, és olyan zenészek álltak a színpadon, akik fél playbackkel adták elő a gyerekműsort, és a nagyobbik lányom megkérdezte, akkor volt 4 éves, hogy lehet az, hogy szól a gitár, és az énekes fent tapsol a kezével. Uh-huh. És én ebben hiszek, hogy igenis az élő zene ereje és a hangszeres tudásnak a mondani valója az egyszerűen kikerülhetetlen kiskorban. És akkor visszakapcsolok oda, hogy a könyv célja az is, hogy majd legyenek gyerekek a zeneiskolában, akik szeretnének hangszert tanulni. Uh-huh. A könyvben úgy van a kottába elrejtve a hang, hogy az már egy hívószó legyen arra, hogy én is akarok játszani, én is szeretnék zenélni, én is be akarom ütni majd a hangot, erről majd egy kicsit később még mesélek.
1: Nekem az jutott közben eszembe, hogy ezt a könyvet, aki már olyan korú gyermek, azt tudja egyedül is használni, de ugye van olyan kor, amikor még a szülőnek ott kell lenni.
2: Igen.
1: És a szülők nagyon sokan nem mernek ének. Elni, mert hogy elrontják a gyereknek a hallását, vagy bármi ilyesmi.
2: Igen.
1: Miközben egyébként rengeteg tanulmány van már arról, hogy mindegy, milyen hangod van, énekelj, mert hogy az jó a gyermeknek.
2: Pontosan. Ugyanezt gondolom, és nagyon jó, hogy ezt kiemelted, mert a legtöbb szülő tényleg ezzel fordult hozzám, hogy én nem merek énekelni a gyereknek, hogy nehogy sérülést okozzak benne. És nagyon sokat beszélgettünk már a saját gyerekeinkkel is erről, hiába 8 évesek, de én nagyon őszintén szeretek velük erről beszélgetni, például óvodai életükről, hogy mire emlékeznek, arra emlékeznek, hogy milyen hangja volt az óvónéninek, vagy arra emlékeznek, hogy mit énekelt. És akkor mondták, hogy hát arra, hogy azt énekelte, hogy tudom, hogy melyik kutyás dalt énekelte az óvónén, és mondtam, hogy is emlékszel a hangjára, azt mondja, nem, csak arra emlékszem, hogy közben mosolygott, és jó érzés volt hallgatni. Tehát a szülőknek is ezt próbálom mindig nyomatékosítani, hogy abban a pillanatban, hogy ő énekelt, abban a pillanatban ők összekapcsolódtak, és tényleg nem arra fog emlékezni, hogy milyen hanggal énekelte a szülő. De aki mégsem mer, annak szeretném, hogyha ott lennék, mint támasz, és akár velem együtt énekeljék együtt, vagy ha nem tudja azt a részt, akkor csak hagyja ki, de hogy az is egy közös élmény tud lenni a gyerekkel, hogyha együtt nézik, és együtt hallgatják, uh-huh. és együtt énekelnek velem, akár szülő gyerekkel, vagy csak a szülő, vagy csak a gyerek velem, tehát hogy ez minden szempontból egy interaktív élmény tud együtt működni.
1: Ezt otthon tesztelted, mielőtt megjelentek?
2: Igen, teszteltem. Hát nekem ugye nyilván ők voltak azok, akik a legnagyobb kritikusaim is egyben, de egyszerűen rejtve mindenben ott volt, és akkor fedeztük fel, hogy ez átment úgy is, hogy én nem direkt csináltam velük, mert tényleg nem direkt csináltam, uh-huh. csak ugye az életben nem, a mindennapi helyzetek hoztak olyan szituációkat, mint mondjuk, hogy napjában 30-szor tüsszentett a gyerek, és akkor már a 45-nél mondjuk azt mondtam, hogy kezed a szád elé, és akkor így, ó, és akkor oda nézett a kislányunk, és azt mondta, hogy ja, és oda tette a kezét. És akkor rájöttünk, hogy hoppá, hát ez tényleg így működik, mert uh-huh. abban a pillanatban én megpengettem az egész érzelmi hálót, és abban a pillanatban például oda tette a kezét a szája elé, vagy akár egy kézmosást. Tehát, hogy a mindennapi élethelyzetekben abszolút alkalmaztuk, és ez tényleg így működik. Tehát erről is nagyon nagy kutatások vannak, és a Pécsi Rita erről zseniális előadásokat tart, hogy miért is van ekkora hatása a zenének a gyerekekre.
1: Titi néni zenés mesebarlangjának, tehát az első része megjelent, és az első kiadás már elfogyott, úgyhogy
2: igen.
1: most a második kiadását köszönhetjük.
2: Igen, igen, ez egy nagyon-nagyon nagy öröm számunkra, megmondom őszintén várakozáson felül, mert májusban jelent meg a könyv, és az idénre még további 2 könyvet fogunk megjelentetni. Tulajdonképpen az is nagyon szép ebben a sztoriban, hogy én hiszek ebben a karmában, vagy nem tudom mi a jó szó rá, de hogy ha odarakjuk a szülők elé, akkor igenis megveszik, és ez nekem oltár jó visszajelzés, hogy ami az a dédelgetett kis vágyámon volt, hogy én szerintem erre van igény, csak uh-huh. nincs ilyen a piacon. Itt az élő bizonyíték, hogy ha olyat teszünk a szülők elé, akkor meg fogják venni, mert látják, hogy ez jó a gyereknek.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a vendégem, Szakál Plusz Titanilla, zongora művész tanár, énekes, a Titi néni zenés mesebarlang könyvsorozat megálmodója.

0: Kihívás elé néznek a szülők és a pedagógusok, a legkisebbek figyelmét a klasszikus értékek és a zenei nevelés felé szeretnénk terelni. Szakál Plusz Titanilla Titi zene projektje erre a problémára nyújt hiánypótló választ. A zenés mesebarlang egy olyan komplex interaktív kötet, amely a klasszikus zenei alapokat, ritmus dallam hangszerek világa ötvözi a meséléssel. A könyv különlegessége a beépített QR-kódos rendszer, amelyen keresztül a gyermekek nem szintetikus, hanem valódi akusztikus zongora kísérettel és művészi énekhanggal ellátott hanganyagot kapnak. A könyvsorozat első kötete a Titi néni zenés mesebarlang 1 2026 májusában jelent meg, de olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy már érkezik a második kiadás, és készülőben van a második kötet is. Erről beszélgetünk Szakál Plusz Titanillával. Folytassuk! A történetről nem meséltünk még. Kik Igen. szerepelnek a történetbe? Van-e olyan, akivel így végigmehetünk a történeten?
1: Abszolút. Ugye kettő főszereplő van benne, az egyik a Titi néni, aki engem személyesítenek, másik pedig a Tál bácsi. A történet arról szól, hogy a Titi nénihez mennek vendégségbe Tál bácsik, és hogy az útjuk során milyen kalandokba keverednek. Ez a kettő fix, ami így nagyon fontos szerintem kiemelni, és akkor van a zongora művész énem egy pici inspiráció, az pedig az Újrendügyi Minisztérium nevezetesen. Ez szerintem egy nagyon-nagyon aranyos történet, elmondhatom, hogy az Újrendügyi Minisztériumot egy volt növendékem tervezte meg, de ez is nem hiszek a véletlenekben, mondhatjuk. 21 éves voltam, amikor zongora tanárként kezdtem dolgozni, és az egyik vizsgalapra a növendékem ezt az Újrendügyi Minisztériumot rajzolta le fantasztikus technikával, és ez nekem annyira kedves, megmelengető volt, hogy én így őrizgetem még a 21 éves koromból a vizsgalapokat, és megkérdeztem a Dorkának hívják a lányt, hogy megengedi-e, hogy felhasználhassam, mert hogy ez nekem így annyira bekattant, és tanítottam is, tehát alkalmaztam is tanítás közben. Szóval az Újrendügyi Minisztérium még egy ilyen fő, de ezen kívül mindig vannak benne állatok, és akkor mindig az adott hónaphoz próbálom éleszteni az állatokat, bele van vonva a közlekedés, tehát minden, ami a mindennapi életünkben előfordul nekünk szülőknek. Szerintem így talán a legegyszerűbb összefoglalni.
0: Én most abban a szerencsés helyzetben vagyok, és azok, akik már ugye ezt a könyvet megvették, és náluk van, hogy látom, hogy néz ki, és fantasztikus a grafikai része is. Úgyhogy erről mesélj még ezt, hogy ezt kinek köszönhetjük.
1: Ezt a gyönyörű illusztrációt a Blazsek Anitának köszönhetjük. Ő nevezetesen a Pingalló titkainak a megálmodója, és ez is nagyon érdekes, mert összekapcsolódik velem, mert az első kislányunknak, amikor keresgéltem így az interneten várandósként, hogy mik vannak, akkor jöttek velem szembe a mérföldkőkártyák, akkoriban jött szerintem így be ez a köztudatba, és nekem nagyon megtetszett ez az akvarell technika, és 6 évvel ezelőtt jelent meg a Babamama zongora lemezem, amire már Blazsek Anita készítette az illusztrációt, és akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs, tehát, hogy annyira egyedi és szép, ami nem csak a szülőknek szép, hanem szerintem a gyerekeknek is szép, és szerintem nagyon fontos ide is beemelni azt, hogy egy kedves, nem túl zsúfolt illusztráció legyen a képen, de legyenek benne kis böngészhető elemek, amik mindig változnak majd a következő részekben, tehát itt is lesz egy, hogy az elsőben nem ez az állat van odábújva, a másodikban megtalálod-e az elsőhöz képest a különbséget, vagy a tájon belül meglátod-e a különbséget, és Anita annyira gyönyörű részletgazdagsággal csinálja ezeket az illusztrációkat, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy így egymásra találtunk, mert szavak nélkül is megértjük egymást, tényleg.
0: Akiknek a kezébe került már a könyv, a gyermekeiteken kívül, most már ugye azért jó páron vannak, milyen visszajelzést adtak nektek?
1: Hát eddig, hál' Istennek, csak csupa pozitív visszajelzés, ami nagyon-nagyon aranyos, hogy szerintem legalább 7-8 olyan visszajelzést kaptam, hogy az első reggel, amit a gyerek kér, a reggeli után, hogy anya, betesszük a Titi nénit, meghallgatjuk, és már megy a könyvespolchoz, és már veszi le és keresi, vagy például csak kifejezetten egy dalt szeretne belőle meghallgatni. Erre is van egyébként a könyv hátulján egy külön QR kód, amikor végére értek a mesekönyvnek. Ha csak valamelyik dalt szeretnék meghallgatni, az is külön rajta van. És van még egy harmadik QR kód, ami pedig pedig egy ilyen kérdezfelelek. Én ezt nagyon fontosnak tartottam belehelyezni, mert szerintem egyrészt ilyen nincs. Tehát úgy kell elképzelni, hogy én kicsit zongorázom, énekelem, és utána neki kell folytatni, de én közben zongorázok tovább. Tehát kicsit ilyen karaoke jelleggel, de hát ugye minőségi zongora kísérettel, tehát azt azért fontos leszögezni. Ezt

0: Pedig azért is szerettem volna belerakni, mert hogy hiszek ebben a 0-tól 99 éves korig megjegyzésben a hátulján, mert ez is egy nagyon fontos elem, hogy ki melyik részével tud kapcsolódni, melyik korosztályban.
1: Hány éves korosztálynak ajánlod ezt leginkább?
0: Hát, ha nagyon le akarom szűkíteni, akkor 0-tól 8 éves korig. Ha nem akarom leszűkíteni, akkor viszont tényleg azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a szülőket is tanítani, újra tanítani, hogy hogyan tudják esetleg elővenni a régi tudásukat. Nagyon sok anyuka visszajelzett, hogy annyira jó, hogy benne vannak a szolmizációs hangok, mert már rég elfelejtettük, egyébként abba hagytuk a zenetanulást, mert hát a szolfist annyira nem szerettük, de hogy ez annyira kedves ez a hét bűvös hang, hogy az, hát ez az embernek így belemászik így a fülébe, és akkor megyünk, és énekeljük a szolmizációs hangokat úgy, hogy nem is tudja, hogy egyébként a szolmizációs hangok, de hogy mégis előjön. És akkor a szülők mondták, hogy elővették a furuját, elővették a fuvolát, a következő részben lesz fuvola, és ez is egy nagyon fontos koncepció volt a fejemben, hogy a hangszereket ismertessük meg a gyerekekkel minden részben külön egy dalhoz dedikáltan lesz egy hangszer. Az elsőben furuja volt, a másodikban fuvola lesz, és akkor így szépen minden hónapban meg szeretném ismertetni a gyerekekkel azokat a lehetőségeket, amik aztán később behívják őket a zeneiskolába, hogy hangszer tanuljanak.
1: A ritmus, a dallam és a hangszerek világa akkor itt ötvöződik.
0: Így.
1: És amit te kitaláltál, és ezt a módszert, ezt tudod-e alkalmazni valahol? Azon kívül, hogy megírod ezt könyvben?
0: Igen, egyébként vannak megkeresések. Eredetileg ugye ez egy óvodai foglalkozás keretén belül debütált, mondhatjuk, de annyira nagyon jó volt a visszajelzés, és a gyerekek annyira jövezték, és a szülők is azt mondták, hogy ilyet sehol nem találtak eddig, hogy nagyon népszerű volt egyébként, de utána ugye született a harmadik kislányunk, úgyhogy az alatt én így leálltam, de most, mivel már mindenki kicsit nagyobb, így elkezdtem újra menni, úgyhogy vannak megkeresések, nem tudom, mennyire lehet mondani itt a helyeket. Most legutóbb a Walter Rózsi Villában volt egy családi nap, és ott adtam elő, nagyon-nagyon boldogan fogadták, és a szülők is bekapcsolódtak, szóval az a fajta lét, hogy beülök és süppedek a székbe, az itt nem működik, mert a szülők ugyanúgy énekeltek velünk, tapsoltak velünk, a gyerekek visszakiabálták a dinamikai jelzéseket, szóval, hogy az egész tényleg egy ilyen családi együttléti tud válni.
1: A szakelplusztitanilla.hu oldalon egyébként minden információt megtalálnak.
0: De ha egyszerűbben akarnak az emberek megtalálni, akkor titizene.hu.
1: Ezt nézzék meg, ezt az oldalt. És akkor itt látnak mindent a könyvvel kapcsolatban, a módszerrel kapcsolatban, illetve hogy hol találkozhatnak vele.
0: Igen, arról is lesz információ, és egyébként a YouTube-on is fel van tüntetve, és bele lehet hallgatni, szóval vannak ízelítő videók is, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek.
1: Itt a határ a csillagoség, nem?
0: Igen.
1: Amit meg lehetne oldani, és aztán persze jön a fizikai sík, hogy mit lehet megoldani.
0: Igen.
1: De akkor bennetek egy ilyen nagyon nagy lendület van, ugye?
0: Abszolút nagy lendület van, tehát én azt tűztem ki célul, hogy ez a 12 rész, ez tényleg viszonylag hamar szeretném, hogy megvalósuljon, hogy otthon kézbe tudják venni, és még egy fontos dolgot elfelejtettem megemlíteni, hogy minden részben be van színezve egy hang a kottában, ami az adott hónaphoz tartozó hangnak a tanítása, tehát amikor itt visszakapcsolódunk ahhoz, hogy hány éves korosztály, akkor azért az fontos megemlíteni, hogy mondjuk egy 9 éves már egy metalofonon megtalálja a piros hangot, és akkor már aktív részvevője tud lenni. De tényleg határa csillagos ég, rengeteg ötletem van, csak győzzem megvalósítani, de remélem, hogy lesz rá közönség, aki ezt szívesen fogadja.
1: Titi néni zenés birodalma első része, tehát már a második kiadását éli, és a második kötet is érkezik hamarosan. Én kívánom, hogy nagyon sok emberhez eljusson, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Szakál plusz Tita Nilla, énekes, zongora művész tanárt hallhatták, a Titi néni zenés mesebarlang könyvsorozat megálmodóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtamezi utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket! Ma a térségünkben többnyire erősen felhős borult égre ébredhettünk. A hőmérséklet a korai 18 fokról napkeltét követően 23 fokig emelkedik, miközben a nyugati a szél mérsékelt marad óránkénti 8 kilométeres sebességgel. Érdekesség, hogy ezen a napon hajnalban a Jánoshegyen volt már példa rendkívül enyhe 22 fokos minimumra is. A népi kalendárium szerint Rozália napja védelmet nyújt a bajok ellen, de a hűvös felhős órák ellen egy könnyű pulóver vagy zárt cipő nyújthatja a legjobb biztonságot a munkába menet. Legyen szép napjuk, és ha tehetik, tartsanak velünk a délutáni kiadásban is.

Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek, információk érkeznek, de természetesen ez azt jelenti 9 óra előtt, hogy érkezik a ma esti színház ajánlat is, amely nem egészen pontosan ma este lesz, hanem holnap este a Városmajeri Szabadtéri Színpadon, hiszen itt zajlik a Szemle Plusz. Ez az előadás a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának az előadása. Egy ház teletájképekkel és csendéletekkel. Egy ház, amelynek hatalmas ablakán keresztül a kommunizmus mementói, a blokkok látszanak. Egy ház, amelyben a melankólia ugyanúgy helyet kapott, mint a valóságnak tetsző álomképek. Egy ház, amely bontásra vár. A történet, amelyben az elhangzó szövegek, a felmerülő gondolatok és az egymást felváltó események és érzések sora feltereng. 1983 tele és 1984 tavasza között zajlik a Botházban, egy erdélyi kisvárosban. A bot nővérek Etelka és Ida amatőr művésznek, akik a század előről származó képeslapok alapján festik képeiket. A testvérpár, valamint anyjuk életének egy szelete elevenedik meg a szemünk előtt a Lelenc gyermek Misi tolmácsolásában. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata elmúlt 12 évének meghatározó, már-már házi rendezőnek számító alkotója Radu Afrim, aki olyan szakmailag elismert, valamint marosvásárhelyi közönség körében is kifejezetten népszerű előadásokat jegyzett, mint a Nyugalom, a Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan, vagy a Grand Hotel Retromadár, az ördög próbája, a Részegek vagy az Emma életének értelme. Az általa rendezett Háza blokkok között című előadást ősbemutatóként került színpadra, hiszen szövegkönyvét kifejezetten erre az alkalomra maga a rendező írta. Ezt az előadást láthatják tehát a Szemle Plusz keretén belül holnap este a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ház a blokkok között. Ha ellátogatnak ide, jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidíteni az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartkó Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé szakaszonként, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, és bizony 9 óra már elmúlt 5 perccel, így a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Jacques Christopher Nodo D-dur fuvola versenyének a harmadik tétele érkezik hamarosan, de ebben az órában meghallgatjuk még Edvard Grieg Holberg Suite prelüdjét is, valamint felcsendül még Domenico Gabrielli D-dur kánon 2 cellóra című műve is, és a könyvjelző rovatunk jelentkezik, ami egyébként a reggeli tárlat rovatunk lesz, bár egy könyv adta az alapot, de valójában egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, amely a magyar brutalizmus építészetét bemutató kiállítás a Walter Rózsi villában, és december 20-áig látható. A brutalista építészet egyszerre megosztó és lenyűgöző. Monumentális betonfelületek, markáns formák és olyan épületek, amelyek mellett ma sem lehet közömbösen elmenni. De mitől lett ez az egykor sokat bírált építészeti irányzat napjainkban újra izgalmas? És hogy vajon ki volt Goldfinger és Breuer, ezt is megtudhatják a beszélgetésből, ahol a vendégem Kovács Dániel lesz, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusa.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Dánielt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget.
1: Van még két dolog, amit el kell mondanom, mielőtt belekezdenénk a témába, méghozzá azt, hogy hozzád kötődik a Brutalista Építészet Magyarországon című kiadvány is, hiszen ennek a szerzője vagy, valamint a Breuer Goldfinger és más magyarok Brutalista Építészetünk Itthon és Odá című tárlatnak a kurátora is vagy. Így nem meglepő, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni, hiszen a brutalista építészet egyszerre megosztó és lenyűgöző, monumentális betonfelületek, markáns formák és olyan épületek, amelyek mellett most sem lehet közömbösen elmenni, de mitől lett ez az egykor sokat bírált építészeti irányzat napjainkban újra izgalmas? Ez lesz a fő témánk, és természetesen az a kiállítás, amely a Walter Rózsi villában látható december 20-áig. A brutalista építészet ma kifejezetten divat, vagy elutasítás és negatív megítélés övezi. Hova helyezzük el?
2: Érdekes volt hallgatni Barry Bergdolt, a Columbia Egyetem professzorát, aki megnyitotta a kiállításunkat. Ő egy ponton megjegyezte, hogy a brutalizmus ma trendi, de nem népszerű. És ez szerintem elég jól leírja a helyzetet. Van egy nagyon erős korosztályos érdeklődés ez iránta, azt gondolom főleg a 30 körüliek és az alattiak körében, de ugyanakkor a tág közönség, tehát a polgárság körében nem nevezhető népszerűnek, hiszen alapvetően ugye nyelvfelületekről, monumentális formákról beszélünk, amiket ráadásul nagyon sokszor egy adott korszakkal, egy politikai berendezkedéssel asszociálunk. Az irányzatnak a népszerűsége az szerintem egyértelműen két okra vezethető vissza. Egyrészt van az építészetben egy korosztályos, generációs váltás. Jellemzően az adott korosztály mindig az előző korosztály munkájával szemben fogalmazza meg magát, és ugye a brutalizmus óta már a második, harmadik korosztály lesz aktív, tehát ők már vissza tudnak nyúlni a nagyszüleik a kettővel az előtti generációnak a munkájához hivatkozásként. A másikok pedig azt gondolom, hogy a közösségi média elterjedése lehet. Ez egy rendkívül fotogén irányzat, nagyon jól mutat képeken, tulajdonképpen fotózásra tervezték, azt is lehet mondani, és ezért a mai nagyon erősen vizuális kultúránkban, ahol ugye nap mint nap rengeteg vizuális inger ér minket, ott ez kifejezetten jól tud működni.
1: Mit jelent pontosan a brutalizmus, és létezik-e egyáltalán jól körülhatárolható magyar brutalista építészet?
2: Ugye ezzel a szóval egy késő modern építészeti irányzatot szoktunk jelölni, ami nagyjából az 1950-es évek elejétől Magyarországon mondjuk a 80-as évekig tartott, azokra az épületekre mondjuk ezt, amelyeken uralkodóak a nyers felületek, a szerkezet láthatósága, a nagy monumentális formák, a monumentalitásra törekvés jellemzi őket, jellemzően középületek vagy nagyszabású lakóépületek is lehetnek. Maga az irányzat az több helyen jelent meg egyszerre, egy abszolút nemzetközi helyzetről beszélünk. Skandináviában, Franciaországban, Nagy-Britanniában egyszerre jelentkeztek a jegyei, a háború után, összekapcsolódva a jóléti társadalom építésének az ideájával, és aztán ez persze valamilyen szinten variálódott, mire elért hozzánk az akkori keleti blokkba, tehát itt inkább a progresszív szocialista állam ideájával kötődött össze. Azt szoktam mondani, hogy nem igazán van specifikusan magyar brutalizmus, de vannak olyan jegyei az irányzat itteni emlékeinek, ami kifejezetten jellemzőek a régióra, de ezek elsősorban a szűkösségből fakadnak, tehát egyrészt sokkal kevesebb jó minőségű építőanyag volt elérhető nálunk, ezért az építészek sokszor játékra, variálásra, alternatívákra kényszerültek. Másrészt meg az elérhető építőipari technológia is szegényesebb volt, mint a nyugati államokban. Egy kicsit kisebb az itteni épületeknek a léptéke is, mint amiket nyugaton látunk, de ezzel együtt minőségben, az építészeti gondolat eredetiségében egyáltalán nem marad alatta annak, amit Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból szoktak felhozni példaként.
1: A magyar brutalizmus építészetét bemutató kiállítás a Walter Rózsi villában december 20-áig látogatható, és ahogy hallhatták, egy kötet is jelent meg ezzel kapcsolatosan, és a kiállítás több mint 120 magyarországi épület kutatására és dokumentálására épült. De voltak-e olyan épületek vagy felfedezések, amelyek kurátorként megleptek, vagy nagyon nagy meglepetést okoztak?
2: Abszolút, sőt, tulajdonképpen ez a folyamat csak erről szólt. Nagyon-nagyon érdekes volt, és kifejezetten szándékom volt, hogy a meglévő úgymond építészeti kánont, tehát azokat az épületeket, amiket publikáltak az akkori vagy a későbbi szakirodalomban, az bővítsük új felfedezésekkel, és ebbe elég sok energiát tettünk. Számomra a legnagyobb meglepetések egyike az volt, hogy a 60-as években vidéken, a vidéki tervezőirodákban látszólag sokkal szabadabban lehetett dolgozni, mint a fővárosban. Ami, ha belegondol az ember, akkor ebben van ráció, hiszen egy fővárosi irodában adott esetben, ugye ebben a korszakban csak államosított tervezőirodák működtek, nagy központi irodák mindenkinek leosztott feladattal. Itt adott esetben egy terv akár több tervtanácson is átment, tehát nagyon sokan beleszóltak abba, hogy hogyan alakul, és nagyon sokszor ilyen vadóc, kicsit avantgárd, vagy kicsit extrém vonásokat, azokat lenyesegették róla. Uh-huh. Egy vidéki tervezőirodában viszont, mondjuk Miskolcon, Győrben, vagy Szegeden, volt eset, hogy egy tucat építésznél nem dolgozott több. És ezeknek az építészeknek, mivel rengeteg munkájuk volt, ezért nem volt idejük arra, hogy egymás terveit kritizálják, meg lenyesegessék róla a vadhajtásokat, és ezért vidéken sokkal több épület meg tudott valósulni azzal a fiatalok lendülettel, amit egy adott esetben pályakezdő tervező belevitt. A másik sajátosság és a másik érdekesség, igen, hogy ez az, talán az utolsó évtized Magyarországon, az 1960-as évek, amikor egy 20 éves tervező még olyan nagyszabású középületeket, akár sok tucat lakásos lakóházat, fürdőt kap feladatként, ami aztán néhány év alatt el is készül. Tehát egy egészen fiatalon, ugye még tájékozódás időszakában, még a nyitottság időszakában, amikor az ember használja azokat az előképeket, amikről tanult, meg amiket lát a nyugati folyóiratokban, valódi házakat tud megépíteni. Ugye ma már ez nem jellemző, tehát ma már a 30-as, 40-es építészek kapnak jó esetben középületberuházásokat, de akkoriban még 25, 26, 27 évesen az embernek nagyon nagy feladatok jutottak.
1: Uda izgalmas, és ami még szerintem izgalmas, hogy ugye a tárlat címében Breuer Marcell és Goldfinger Ernő neve is szerepel. Hogyha én jól tudom, ők külföldön váltak igazán világhírű építészé, de hogy ők vajon hogyan kapcsolódik, és az ő életművük a magyarországi brutalizmushoz, na az a következő kérdés, hogy ez hogy történik?
2: Igen, a tárlat címében szereplő két név, az valójában két külföldre szakadt magyar építészt jelöl. Breuer Marcell ugye a Bauhausban tanult, és aztán a 30-as évek végétől az Egyesült Államokban lett ismert, és aztán később az 50-es, 60-as években világhírű. Goldfinger Ernő pedig egy párizsi kitérőt követően Londonban lett igazán ismert építész. Mindketten a brutalizmusnak a nemzetközileg is jól ismert alakjai közé tartoznak. És azért voltak számunkra fontosak, mert tulajdonképpen az ő személyükről is azt szerettük volna jelezni, hogy ennek a korszaknak a magyarországi építészei, azok egyértelműen is mindig a nyugat irányába tekintettek előképként, tehát hogy kifejezetten Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz akartak illeszkedni, tehát ennyiben az a percepció, ami a szocializmus maradványaiként látja ezeket az épületeket, ez hamis, hiszen az építészeknek az előképe az kifejezetten és minden esetben nyugati volt. Ugye ebből a szempontból a Goldfinger személye még fontosabb is talán a Breuernél, aki persze híresebb, ugyanis Goldfinger Ernő a 60-as évek elején szervezett egy munkavállalási csereprogramot, és a segítségével 19 fiatal magyar építész ki tudott menni Angliába dolgozni. 1961 és 67 között mindenki olyan egy-másfél évre. Ugye néhány évvel járunk az 56-os forradalom után, tehát hogy ez egy egészen kivételes helyzet akkoriban. Ha szerencséje volt az embernek, akkor 3 évente kapott egy turista útlevelet. Ezek a fiatalok meg ki tudtak menni egy évre dolgozni Londonba. Ami akkoriban a világ művészetének és építészetének egyik központja volt. Ez a Beatles korszak, tehát már elég ennyit mondanom arról, hogy London mennyire izgalmas hely volt akkor. Igen. És ezek a fiatalok ott dolgoztak egy évet, magukba szívták mindent, amit láttak, minden hatást, és aztán hazajöttek, és itthon folytatták a munkájukat. Ennek köszönhetően a magyar brutalizmusnak olyan emlékei vannak, amit valójában akár Manchesterben, vagy Liverpoolban, vagy Londonban is állhatnának, sőt, valójában áll is Londonban, illetve a környékén néhány olyan épület, amit akin dolgozó magyar építészek terveztek.
1: És ezen a kiállításon ezek az épületek is láthatóak, illetve a kiállítás különlegességéről szerintem arról is beszélnünk kell mindenképpen.
2: Kiállításon külön szobát dedikáltunk Breuer Marcell és Goldfinger Ernő munkásságának, és ezekben a szobákban láthatóak azok az épületek is, amik az ő, illetve a brit és az amerikai brutalizmus hatását tükrözik Magyarországon. Emellett ugye szintén önálló teremben mutatkoznak be a Breuer Marcelhez kötődő új szerzeményeink. Az elmúlt években Sebestyén Ágnes Anna kollégám koordinálásával és munkájának köszönhetően a múzeum egy elég jelentős tárgy együttessel gyarapodott. Két forrásból, egyrészt Szarvasi Mihály New Yorkban élő műgyűjtő ajándékának köszönhetően, másrészt pedig Breuer Marcel egykori saját képkodi nyaralójából szereztünk meg olyan tárgyakat, bútorokat, könyveket, fotókat, prospektusokat, amik konkrétan Breuer személyéhez kötődnek, nem egy esetben akár általa is használt tárgyakról van szó, és így 2025 végén, amikor ezek megérkeztek Magyarországra, akkor tulajdonképpen a régiónak a legnagyobb Breuer gyűjteményét hoztuk létre, és ezt mutatjuk be első alkalommal a közönségnek, ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan, szintén a Walter Rózsi villában.
1: Ezt is meglátogathatják, és megnézhetik, hogyha ellátogatnak. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Kovács Dániel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusa.

0: A brutalista építészet egyszerre megosztó és lenyűgöző. Monumentális betonfelületek, markáns formák és olyan épületek, amelyek mellett ma sem lehet közömbösen elmenni. Erről is szól a Breuer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállítás, amely a budapesti Walter Rózsi villában látható 2026. december 20-áig. A tárla több mint 120 magyarországi épületet mutat be, és különlegessége a 2025-ben Magyarországra került Breuer gyűjtemény is. A kiállítás kurátora Kovács Dániel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusa, akivel folytatjuk a beszélgetést. Közben nekem az jutott eszembe, hogy vajon a brutalista épületek egy része ma milyen helyzetben van? Veszélyben van, átépítik őket, lebontják őket, vagy csak nem becsülik őket eléggé, vagy nagyon megbecsülik?
1: Szerencsére vannak olyan épületeink, amik köztiszteletnek és megbecsülésnek örvendenek, akár műemlékek is. Salgótarjember városának például igazán jelentős középületei, azok már a műemléki védelmet élveznek, de említhetném akár a Farkasréti Mindenszentek templomot is, ami ennek az irányzatnak az egyik magyarországi kulcsemléke, ez ma már szintén műemlék. Ugyanakkor azt kellett sajnos látnunk a kutatás közben, hogy ezért ezeket az épületeket kiemelten fenyegeti az átépítés, az elpusztulás veszélye. Egyrészt azért, mert hát nagyjából mostanra ugye elértek a tervezett élettartamunknak a végére, 50-60-70 éve, hogy ezek megépültek. Másrészt pedig ugye a megépülésük óta annyiban megváltoztak az energetikai elvárások, hogy annak csak jelentős átépítésekkel, hozzáépítésekkel lehet eleget tenni, és azt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogyha egy ilyen nyersbeton vagy nyerstégla homlokzatot 20-30 centi hungarocellel leszigetelünk, és aztán levakolunk, akkor ugye ez alapvető építészeti értéke vészel. Ez sajnos egy olyan ellentmondása a jelenlegi elvárások meg az eredeti építészeti érték között, amit egyelőre nem nagyon sikerült feloldani, tehát sajnos arra nincs se szakmai háttér, se tanács, se szándék egyelőre, hogy ezek közül az épületek közül kivételes helyzetben megmaradhasson néhány eredeti minőségében, akár úgy is, hogy engedményeket teszünk az energetikai elvárások terén. Ez egy nagyon komoly probléma, ami építészettörténészként kifejezetten súlyosnak tűnik ennek az épületállománynak a tekintetében.
0: És szerintem ez egy nagyon sokáig húzódó probléma is lesz, és rengeteg kérdést és beszélgetést eredményez majd, nem?
1: Így van, így van. Ez is volt a szándékunk ezzel a kiállítással és ezzel a kötettel, hogy hozzájáruljunk ehhez a diskurzushoz, mivel mind a mai napig ugye nincs közmegegyezés arról, hogy mik az igazán értékes emlékek ebből a korszakból, kik a fontos tervezők, mik azok a dolgok, amiket biztosan eredeti formájában kellene továbbadnunk az utódainknak. Szerettünk volna hozzájárulni ehhez a diskurzushoz, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb kialakul egyfajta közmegegyezés ennek az épületállománynak a kapcsán.
0: Ehhez a kiállításhoz kapcsolódik-e valamilyen esemény, amelyet szívesen ajánlanál a hallgatóknak?
1: Nagyon szívesen várunk mindenkit a rendszeresen tartott kurátori tárlatvezetésekre, illetve vannak meghívott szubjektív tárlatvezetőink is. Az ősszel biztosan velünk lesz Erő Zoltán,

0: Budapest főépítésze például, aki egy a saját gyűjteményéből származó Breuer Marcel karosszéket szerel össze és szét a vezetések alkalmával. Emellett pedig lesz két vendégünk, ezt azt hiszem most már bejelenthetjük, bár eddig még nem hoztuk nyilvánosságra. Budapestre látogat Goldfinger Ernőnek az unokája, Pippa Goldfinger építész, és meg fogja osztani velünk a nagypapájával kapcsolatos emlékeit, illetve egy előadásra ősszel Budapestre várjuk majd Owen Hopkins építészettörténészt is, aki a most tavaszra megjelent a Brutalista Londonról szóló kötetnek a szerzője.
1: A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak a weboldalán mindent részletesen megtalálnak, nézzék meg és érdeklődjenek, és záró kérdésként, ha ma elmegyünk Budapest utcáin, melyik az az egy, emeljünk ki egyet, brutalista épület, amely mellett biztosan nem szabad csak úgy elsétálnunk, vagy most már álljunk meg előtte, és nézzük meg, hogy ez egy ikonikus épület abból a korszakból.
0: Természetesen kettőt fogok mondani.
1: Rendben.
0: Az egyik az a Farkasréti Mindenszentek templom, ahova akár be is lehet sétálni, és ezt mindenképpen ajánlom, mert ez az épület nem csak kívülről fantasztikus, eredeti, szobrászi, tele van gyönyörű részletekkel, hanem belülről is. Ennek az üvegablakait maga az építész tervezte és kivitelezte Szabó István, és a mai napig egységes egészben megvan. A másik a Tököli úti Okis székház, ez a Császár András utcai templom közvetlen szomszédságában áll, és szerintem alig veszi észre az ember, olyan gyönyörűen illeszkedik bele a Zuglóknak a villanegyedébe, miközben ez egy kifejezetten nagyméretű irodaház, konferenciateremmel, mély garázssal, Mónus Jánosnak az alkotása a 70-es évek elejéről, és a mai napig nagyon már-már érzékinek nevezhető az a formaképzés és az a textúra, ami ezt az épületet jellemzi.
1: Én nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy a kiállítást rengetegen látogassák, illetve a hozzá kapcsolódó programokon is nagyon sokan vegyenek részt, és tudják a hallgatók, szerintem ezt mi nem győzzük elégszerre hangsúlyozni, hogy ne csak a lábuk elé nézzenek, hanem bizony nézzenek föl is, mert csodákban lehet részük. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönjük szépen, és örömmel várjuk a hallgatókat a kiállításon.
1: Az elmúlt percekben Kovács Dánielt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ múzeológusát, a Breuer Goldfinger és más magyarok Brutalista építészetünk itthon és odaát című tárlat kurátorát, illetve a Brutalista építészet Magyarországon című kiadvány szerzőjét.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé szakaszonként, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lenc hídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket! Ma a térségünkben többnyire erősen felhős borult égre ébredhettünk. A hőmérséklet a korai 18 fokról napkeltét követően 23 fokig emelkedik, miközben a nyugati a szél mérsékelt marad óránkénti 8 kilométeres sebességgel. Érdekesség, hogy ezen a napon hajnalban a Jánoshegyen volt már példa rendkívül enyhe 22 fokos minimumra is. A népi kalendárium szerint Rozália napja védelmet nyújt a bajok ellen, de a hűvös felhős órák ellen egy könnyű pulóver vagy zárt cipő nyújthatja a legjobb biztonságot a munkába menet. Legyen szép napjuk, és ha tehetik, tartsanak velünk a délutáni kiadásban is.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most ebben a pillanatban bizony a végéhez ért, hiszen minden hétköznap 7 és 10 óra között hallható ez a műsor. Tartsanak velünk a folytatásban is, hogyha lehet, és hogyha tehetik, hiszen délután már Bálint Edina várja önöket az Intermezzóval, holnap reggel pedig érkezik majd a Papagéno klasszik műsora, de természetesen a Mesélő Budapestnek az új műsorát is hallhatják, de jön a duett, és persze a Cinem Music műsorunk is. Én pedig megköszönöm a napi útravalóval a figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Gyakrabban szenvedünk a képzeletünkben, mint a valóságban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta, a kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Megfelelő volt az idei görögdínje minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdínje minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkoló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle delejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozás sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezen túl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően, északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos idő várható elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a kétlépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormánydöntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksárjóti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épület elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 000 darab elektromos és 5 000 doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe, 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Növelné a diplomások arányát a kormány. Tüntetésre készülnek a szociális terület szakszervezetei. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950 vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos véradást tartanak holnap, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felül ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes péntek délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket! Most is számos kulturális program vár ránk Budapesten és azon kívül is az előttünk álló időszakban. Ezekből is válogatunk. Szeptember 18-a és 27-e között lesz az E-Színház Fesztivál, melynek programjában lesz látható Hály János Elem lemerülő játék című drámája. A rendezővel, Bérces Lászlóval beszélgetek hamarosan az Impresszió rovatban. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Miksa Bálint, festőművész, aki hát egy megrendítő misszióval érkezik hozzánk, ez pedig az, hogy veszélyben van Budapest egyik utolsó működő művészkolóniája a Népszigeten. Ennek megmentésére többen egy összművészeti fesztivált tartanak. Erről lesz szó nagyjából 5 és 6 óra között. És most pedig Bach G-moll szimfónia első tételét hallgatjuk meg itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. Háj János elemerülő játék című drámája is bekerült a programba. A vonalban Bérces László rendező. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz.
1: Mi az, amit tudni lehet erről az előadásról?
2: Ez COVID idején született, és annyiból, hát rögtön a COVID ugrik be nekem, mert akkor rendeztem Satmár Németiben az Ügynök halálát, és a bemutató elkészültünk, és elmaradt. Vonatra ültem, és a vonaton e-mailen érkezett Háj Jánostól, és küldte ezt a darabját. És a vonaton Satmár Németitől hazafelé elolvastam, és azt éreztem, hogy ez gyönyörűséges darab, két szereplőre, rögtön tudtam is, hogy ez Mucsi Zoli és Kerekes Éva kell, hogy legyen, és azt tudtam, és Zolit föl is hívtam, hogy ő is megkapta, hogy ez gyönyörű, és azt mondta, hogy de ezt nem lehet megcsinálni. Azon ne törődj, az majd legyen későbbi gond, most örüljünk, hogy megkapjuk az egyik legszebb magyar darabot. És aztán valahogy ezek szerint meg tudtuk csinálni, és most már lassan a 100. előadásnál tartunk.
1: Miért mondta azt Mucsi Zoltán, hogy ezt nem lehet megcsinálni?
2: Hogy is mondjam, tehát két szereplőre van írva, de tulajdonképpen egyrészt Éva a saját lányát is játsza benne, egyúttal saját magát is. Tehát hogy lehet ezt kitalálni, hogy most egyszerre két személy, Zoli pedig tulajdonképpen egy idős asszonynak a már meghalt férje, akit úgymond a kórházi ágyon magához hív, tehát él és nem él, illetve aztán néha ő is egy másik szerepet is játszik, tehát hogy ezt most vajon értik majd a nézők, vagy nem. Úgy gondoljuk, hogy sikerült megoldanunk, tehát ezen túlléptünk, és igazából a legfontosabb, amire utaltam is, hogy ez egy idős nő utolsó napjairól szól, egy olyan sávban van, hogy még él, de már nincs igazán köztünk, és minden, ami történik, az a fejében játszódik. És ezért megtisztelő is, és boldogság is, hogy az E-Színház ezt fölvette és műsorra is tűzi, mert ez az előadás nagyon igényli a közelképeket, amit a színházban bizonyos mértékig meg tud oldani az ember, de igazából az arcra, a tekintetre ráközelítő kamera nagyon fontos, és ezért örültem annak, hogy ez a felvétel megszületett, az pedig hát öröm meg megtiszteltetés, hogy bekerültünk a fesztiválra.
1: Ez az előadás úgy érzem, hogy talán az egyedüllétről is szól, a magányról. Lehetséges, hogy arról a változásról is, ami az embert éri az évek során, hát magáról az öregedésről. Hogyan tudtátok mindezt úgy megközelíteni, hogy ne kifejezetten egy nagyon szomorú
2: előadás? Nem. Hát mindenek előtt ehhez János kell. Tehát Jánosnak a humora kell mindenhez, hogy ez ne egy, hogy is mondjam, melankolikus, szomorú történet legyen, hiszen a halál természetes része az életünknek. Persze ez könnyű mondani, de nehezebb ezzel szembenézni, de nagyon sok humor van az előadásban, de már a szövegben is. Ezt úgy érzem, hogy a két, nekem ajándék, hogy ezzel a két színésszel dolgozhattam, ez a két színész kiaknázza ezt a humort, és mondtad a magányt, mondtad az öregedést. Igazából én azt gondolom, hogy az idő a főszereplője ennek a darabnak, de tulajdonképpen minden valamire való alkotás, vagy alkotói szándék, az valamiképpen az idővel találkozik, és az időről szól, az idő megragadásáról, elengedéséről, fölfoghatatlanságáról.
1: Hát ez egy nagy feladat, azt hiszem, mindannyiunk számára, és talán egész életünkre szól. Hát nincs egy olyan pillanat, amikor ezzel foglalkozni kell, mondjuk az elmúlás előtt, hanem erre valahogy az embernek folyamatosan készítenie kell magát, nem?
2: Hát biztosan az, hogy én már idős vagyok, azt vettem észre, nem tudatosan, de hogy az elmúlt 7-8-10 évben azok a darabok, amiket választottam, azok azért valamiképpen ezzel kapcsolatos drámák, szóval nem véletlen, hogy ez az elem, hogy is mondjam, hozzám került. Erről beszélgettünk Jánossal, hogy őt mi foglalkoztatja, engem mi foglalkoztat. És Hály Jánosnál én azt nagyon szeretem a műveiben, ez nem csak a drámáira vonatkozik, de a drámáira is, hogy azok a témák, amiket ő középpontba rak, azok mind olyanok, amik mindenkit foglalkoztatnak. Legyen az egy egyetemi tanár értelmiségi, vagy egy nem tudom én közmunkás valahol, érteni fogja. Mert olyasmivel szembesítje, amivel a mindennapokban találkozik. És itt ennél talán ez is segít abban, hogy ez az előadás sikerrel megy a szkénében, uh-huh. hogy ezt mindenki érti, átéli, és igazából azt szoktam figyelni, hogy jól van, nevessetek, még jobban nevessetek, minél többet nevetnek, annál veszik elő a zsebkendőt az utolsó harmadban. Mert tulajdonképpen bármilyen közösen hangzik számomra, a színház nem több és nem kevesebb, de ezt nem olyan könnyű elérni, mint kírás és nevetés.
1: A darab címe Elem, lemerülő játék. Ezt az elmúlást idézi fel, erre utal, arra, amikor az ember még él, de talán már egyre kevesebb energiával van jelen, de még többet szeretne. Szóval, hogy ennek a megrendítő folyamatot próbálja megkörülírni.
2: Jánosnak a címválasztásai azok érdekesek. Mert tulajdonképpen kicsi apróságot választ legtöbbször. Előtte volt, éveken át játszottuk Micsi Zoli főszereplésével a Nehéz című darabot. Ezen mindig beszélgettünk is erről, hogy ez most jó cím, vagy rossz cím, hiszen az elem az egy semmi dolog. Veszünk egy ceruzellemet, kicseréljük a nyomásmérőben, legalábbis a darabban ez a feladat. Tehát egy semmi cím. De ez a semmi cím, főleg az alcímmel, hogy lemeregő lábjáték, ezzel már tulajdonképpen mégiscsak finoman utal arra, hogy véges. Hogy véges az idő. És hát persze a vérnyomásmérőbe ki tudjuk cserélni az elemet. Hát a mi feladatunk már, mint az élettel kapcsolatban, az egy kicsivel bonyolultabb, vagy egyszerűbb, mert lehetetlen.
1: A Szkénész Színház és az Ördögkatlan produkció közös előadása több alkalommal is komoly szakmai és közönségsikert aratott, most pedig az E-Színház Fesztivál révén azokhoz is eljuthat, akik nem láthatták eredetileg színpadon. Én kívánom, hogy minél többen nézzék meg ezt az előadást, és hát öröm volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a figyelmet.
1: Bérces László rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a

0: Classic Radio. Reklámot hallottak.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok! A fővárosban és környékén a déli óráktól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és kellemes, részben napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 29 fokig kúsznak fel a hőmérők, miközben a nyugati szél maximum 10 kilométeres sebességre élénkülhet. Ha sokalják a meleget, gondoljunk arra, hogy két éve Újpesten elképesztő 35,5 fokos abszolút fővárosi rekordot mértek ezen a délutánon. A régi megfigyelések úgy tartják, a szeptemberi sok harmat jelzi előre a szép napokat. A késő nyári napsütésben ideális választás lesz a lenge pamutruházat, de egy napszemüveget mindenképpen érdemes magunkkal vinnünk. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba. Így Kalifornia ízeit és az andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok, illetve edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Szombaton ismét megrendezik a pozsonyi pikniket, Újlipótváros egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil-kulturális rendezvényét. A 2009-ben indult piknik mára hagyománnyá vált, és minden évben kultúrával, zenével, színházzal és közösségi programokkal tölti meg a városrészt. Az idei programban a színházi kínálatot, többek között a 6 szín Menni kéne című koncertszínházi előadása, illetve a Madács Színház musical válogatása színesíti majd. A zenei programban ott lesz a Taiko Hungary japán dob bemutatója, a budapesti vonósok Mozart, Liszt és Brahms műveivel, illetve a Sükösdi Sugó tambura zenekar is. A családokat interaktív koncertek, kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek, illetve számos gyermekprogram várja, így aztán a legkisebbek sem maradnak élmény nélkül. Jó szórakozás!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Növelné a diplomások arányát a kormány, tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István Park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István Park között vasárnap hajnali 2 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok, szeptember 4-én, pénteken, ez az első szeptemberi hétvége, hát vagy legalábbis ez kezdődik el hamarosan, bár van, aki már most ezt ünnepli, ezt tartja, úgyhogy hát nekik nagyon jó. Miksa Bálint festőművész lesz a vendégünk, akivel majd meghallgatják, hogy miről beszélgetünk, egy különleges helyzetről, amelybe ők néhány művésztársával együtt kerültek, illetve arról, hogy szeptember 12-én lesz Népsziget Kultfest néven egy összművészeti fesztivál. Most pedig Bach Ám a Lobo a verseny második tétele következik a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz. Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát tulajdonképpen most egy nehéz, azt is mondhatni, hogy megrendítő helyzetben vagyunk, és egy olyan témáról beszélgetünk, aminek ugye egyelőre nincs megoldása. Ez pedig az, hogy az egyik utolsó művész kolónia a Népszigeten veszélybe került, hiszen úgy néz ki, hogy ott egy 3000 lakásos ingatlan fejlesztés terve rajzolódik ki. Mi lesz veletek?
1: Igen, ez egy problematikus helyzet. Egy kicsit azért reménykedünk. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljünk. Ugye először is felvázolnám, hogy mi ez a kolónia, mert
0: igen.
1: Hogy ez egy kicsit pontosabban érdemes meghatározni. Ez egy teljesen szabadon és teljesen csak kollegiális kapcsolatokon keresztül működő informális közösség. Elég sok művész települt be a Népszigetre az utóbbi években, és át tudunk egymáshoz járni, tudunk kávét kérni, tudunk festéket kérni, ha elfogy.
0: Mint az ember, mikor a sóért átszalad a szomszédba, ugye?
1: Igen, egy ilyen jellegű. De vannak barátságok is, persze, meg hát körülbelül 30 művészről van szó, tehát ez elég jelentős. És 10-12 helyszínen, már mint műteremben és műterem részben, amiben kialakult az az igény is ebben a közösségben, hogy mutassuk meg együtt magunkat, és hogy vonzunk be még kultúrát. Persze köztünk ipar működik, hajójavítás, szállítmányozó cég, műgyantás cég, autószerelő, mindenféle izgalmas dolgokkal foglalkozó kis cég működik a telepen, de elkezdtünk túlsúlyba kerülni, mint művészek, amit én személy szerint egyáltalán nem bánok. És ilyen értelemben lehet egyfajta kolóniáról beszélni, és ez inkább csak az utóbbi 5-6 év eredménye. Korábban ez sokkal szorványosabb volt. Uh-huh. Én régóta vagyok ott, és végigkövettem ezt a fejlődési fázisát ennek az úgymond kolóniának.
0: És az, hogy ilyen gyári létesítmények vesznek körül benneteket, ez nem zavaró az alkotásban?
1: Nem, nagyon érdekes módon inspiráló, és összefüggések vannak. A fémszobrász besegít az autójavításba, amikor valamit meg kell hegeszteni, de közben megcsinálják az autóját.
0: És
1: nekem is szükségem van valamire, akkor valaki ott jön, aki valamihez ért, amire éppen szükségem van, akkor leszólok a teraszról, és akkor följön, megnézi, és ilyen egészen családias, nagyon kellemes, izgalmas.
0: Ilyen kölcsönhatásban vagy.
1: Igen, kölcsönhatásba kerülünk egymással, és rengeteg beszélgetés is kialakul, ami mindenkinek jó. A művészeket jobban lehozza a földre, a nem művészeket pedig egy kicsit talán fölemeli. Visszatérve a veszélyhelyzetünkre, a választás előtt volt egy rendelet, ami éjszaka született, amiben lehetővé tették, hogy egy óriási lakótelep, lakópark épüljön a Népszigeten, pont a mi telepünk helyén.
0: Az április 9-én.
1: Április 9-én jelent meg, igen, éjszaka az a rendelet. Ami felülírja a fővárosi és a kerületi szabályozásokat, ugyanis ez csak rekreációs övezetként volt fejleszthető addig, ez a terület, és ezt teljesen annulálta ezt a korábbi rendezési tervet. Úgyhogy, és ez még máig érvényben van, amit ígérték, hogy felülvizsgálnak állami szinten. Nem tudom, mi a jó. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljön ez a terület egy kicsit, elinduljon erre a, ebbe a kulturális negyed irányba. De ehhez sokféle akarat kell. Uh-huh. Állami, fővárosi és a tulajdonosok részéről is kell valamiféle rugalmasság. Hogy ennek mi ennyi az esélye, azt nem tudom. Azt tudom, hogy, én csukott szemmel nem vagyok képes végignézni azt, hogy, hogy lebontanak minket. Itt, és még egy fontos dolog van, amit nagyon érdemes megmenteni, az az építészeti öröksége ennek a területnek. Ezek ipari épületek, de nagyon magas színvonalon megépített ipari épületek. Például, ahol mi, azaz a Vészkiárat Galéria és műterem közösség működik, az egy 100 éves épület. És egy ilyen franciás, manzártos, gyönyörű épület, asztalos műhely működött az előtt benne, a hajóknak az asztalos munkáit csinálták. De ugyanígy a szembe levő óriási épület, az pedig egy 1950-ben épült, vagy 50 körül épült, fantasztikus mérnöki bravúrral, oszlopmentesen felépített fél parlamentnyi területű hatalmas csarnok, függő üvegfalakkal. Uh-huh. Ezek mind-mind, és még sorolhatnám az épületeket, mind-mind megmentendő infrastruktúra. És nem kell őket felújítani, nem kell, csak balesetmentessé kell tenni őket. Uh-huh. A beázásokat kell megszüntetni, és attól kezdve ezek megőrződnek. Uh-huh. Ezek árvízbiztosra lettek építve. Ami ugye itt fontos, hogy árvízveszélyes ez az egész népszigeti terület. Ténylegesen ki is jön, nem csak veszélyes, hanem ténylegesen ki is jönnek árvizek. Az épületek bírják, mi tudomásul veszük, hogy akkor egy hónapig nem jutunk be a műterembe.
0: De, hát ez a kisebb probléma.
1: Igen, ugye? Igen, ez a legkisebb probléma. A művészként, és mint egy ilyen fajta művészközösség, ként egy nyugalomra vágyunk. Ez nem vágy, ez egy kényszer, egy működési feltétel, hogy lássunk előre legalább egy-két évet, hogy beruházhassunk, hogy megcsinálhassuk, hogy szervezhessünk, mert nem látunk semmit előre.
0: De amikor a beszélgetés elején azt mondtad, hogy azért te nem vesztetted el teljesen a reményt, akkor mégiscsak a felülvizsgálatra gondoltál, nem? Tehát arra, hogy talán azért
1: igen,
0: még,
1: igen,
0: még
1: igen.
0: Van úgy. Na, akkor erre visszatérünk, jó? Muzsikálunk egy kicsit, és jövünk vissza. Vendégem Miksa Bálint, festőművész.

0: Ez az Intermezzo, vendége Miksa Bálint, festőművész, akivel arról a művészkolóniáról, ugye így emlegettük, beszélgetünk, amely a Népszigeten található, és amely hát voltaképpen most veszélybe került. De mesélj egy kicsit ennek a történetéről. Tehát hogyan indult, ki volt az első, aki oda költözött, hogyan zajlott a későbbiek során, hogyan jöttek oda mások is, tehát hogyan épült ez a közösség?
1: Hát ezt nagyon régről kellene kezdeni, még Mednyászkitól, meg Derkovicstól, akik szintén dolgoztak ott még a 20. század első felében. De állandóan próbálkoztak művészek a Népszigeten megkapaszkodni, mivel ugye ez volt Mahart hajójavító telepe, és ennek egy, ez megszűnt a maga hajójavítás nagy állami szinten, legalább 17-18 éve, aminek az lett a következménye, hogy egy lepusztult ipari környezetben olcsón lehetett béleményekhez jutni. Művészeknél meg ugye a pénztelenség az egy teljesen általános jelenség, és ha valaki komolyabb műtermet szeretett volna, akkor könnyen talált itt. És hát jó páran próbálkoztak így, és kezdtek el ott valamit. Én 9 évvel ezelőtt kerültem oda, hasonló okokból, és végigkövettem azt, hogy részben rajtam keresztül is, de tőlem függetlenül is, hogy jelentek meg még művészek. Megjelent a Skursz csoport, talán egy-két évvel utána, akik egy 8 tagú fiatal, nagyon agilis festőművész társaság volt, és rögtön csináltunk is ilyen fesztiválokat, Koloni néven. Ők szervezték főleg, de hát velem együtt, meg velünk együtt. Azért mondom, hogy velünk együtt, mert én közben megalapítottam a Vészkiára galériát és műterem közösséget, és 5 művész fog össze ebben a kis közösségben, összedobva a bérleti díjakat.
0: Milyen beszédes ez a cím egyébként, hogy Vészkijárat, ugye mostani helyzetre vetítve is.
1: Hát az volt kírva az ajtóra, és így lett a név, de tényleg találó lett valahol. És a galériát alapvetően én működtetem, szemétből építettem, pénzem nem volt, de egy nagyon jó használható showroom lett belőle, és abból nyílnak a kis műtermek, ahol egy nagyon jó hangulatú és nagyon izgalmas tér jött létre, és nem csak tér, hanem közösség is. És a Skurccel összefogva már csináltunk így kisebb fesztiválokat, pontosabban egy-egy kiállítást, vagy egy ilyen bejárást, vagy nyitott műtermes estét, amik már izgalmasra sikerültek. Nagy hirdetése nem volt, különösebb apropója az érték felmutatáson túl nem volt, ami szerintem pedig bőven elég lenne. De ez egy izgalmas kezdeményezés volt, és aztán kimaradt egy év, mert elment a Skursz csoport, amikor új tulajdonos lett. Számomra nem teljesen tisztázott, hogy miért, nem is akarok ebbe belemenni, nem tudom pontosan. Viszont jöttek újak, megjelent a Doc Studio, akik szintén zömében festőművészek, még fiatalabbak, és velük együtt is elkezdtünk szervezkedni, és először egy Népsziget kult estet csináltunk, a Kolonihoz hasonló módszerrel, aztán egy nagyobb fesztivált, az 2 napos volt, az most májusban, és most ez a harmadik, mert ezt sürgősnek éreztük megszervezni, hogy időben eljusson a híre ennek a most már kiterjedtebb művészkolóniának döntéshozók felé is, és egyáltalán egy nagyobb közönség nyomás is legyen a döntéshozók felé, és tisztán lehessen látni, hogy milyen érték halmozódott itt fel. Ugyanis létrejött egy szobrászsor is, ahol Majoros Áron, Kecső Kristóf, Szaka Vivien, Berkes Csilla, és sorolhatnám, még szobrászoknak a műtermei alakultak ki egy sorban, és ki is tették már ilyen köztéri jelleggel a nagyobb munkáikat így a telepen, és ez egy nagyon izgalmas sor lett. De még több festő és szobrász jött, van fotoművész is, van egy kerámia stúdió, a Zsenge műhely, és hát ott működik az Atno, ami egy most már ismertebb szórakozóhely. Kultúrműhelyként apostrofálják magukat, ami egy tulajdonképp meg is felel a valós működésüknek, nem csak egyszerűen buli helyszín, hanem ott workshopok vannak, izgalmas találkozóhely.
0: Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy ez a művészeti bázis, ez Európában, illetve a világban nem egyedülálló jelenség. Tehát, hogy azért ez sokfelé van, és többnyire azért igyekeznek megvédeni ezeket a kulturális örökségeket.
1: Igen, van ebben egy komoly lehetőség. A lehetőség a művészeknek, hogy olcsón és számukra élhető viszonyok között működhessenek, bérelhessenek és működhessenek. Van egy lehetőség a környéknek, ugyanis ezek a művészeti bázisok idővel rengeteg műhelyt, ezek a művészeti bázisok idővel rengeteg

0: ténylegesen rekreációs övezetek. Tehát oda családostul kimennek emberek, akkor mindig izgalmas dolgokkal találkoznak, izgalmas dolgokat látnak, izgalmas emberekkel találkozhatnak. És jó a művészetnek általánosan. Ugyanis ezek messze kiemelik az adott ország vagy város jelentőségét képzőművészetileg, mert nagyon sok mindent koncentrálnak egy helyre, nagyon sokféle kulturális jelenséget, és általában vagy nagyon gyakran képzőművészeti fókuszúak. Ezáltal külföldi kurátorokat is, sajtót is vonzanak magukhoz, és fölemelkedik a képzőművészeti térképen az adott város vagy ország rangja.
1: Köszönöm, jövünk vissza, meglátjuk, hogy mi lesz. Miksa Bálint festőművész a vendégem.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Erős a forgalom a pesti alsó rakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok! A fővárosban és környékén a déli óráktól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és kellemes, részben napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 29 fokig kúsznak fel a hőmérők, miközben a nyugati szél maximum 10 kilométeres sebességre élénkülhet. Ha sokalják a meleget, gondoljunk arra, hogy 2 éve Újpesten elképesztő 35,5 fokos abszolút fővárosi rekordot mértek ezen a délutánon. A régi megfigyelések úgy tartják, a szeptemberi sok harmat jelzi előre a szép napokat. A késő nyári napsütésben ideális választás lesz a lenge pamutruházat, de egy napszemüveget mindenképpen érdemes magunkkal vinnünk. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népszigeten található, hát mondjuk művészeti bázisról beszélgetünk, amely hát most végül is elveszhet egy április 9-i kormányhatározat következtében. De ti összefogtatok, ugye, és azért próbáltok ezért tenni, ezért szeptember 12-én Népsziget Kultfest keretén belül lesz egy összművészeti fesztivál, amely voltaképpen egy nyilvános kiállás a városrész jövőjéért. Mit terveztek? Hogyan épül fel ez a program? Ott van előtted két oldal.
1: Egy A4-es, ugye? Komoly puskám van, felolvashatatlan.
0: Én sem tudom elolvasni a saját írásomat, nem baj. Az a lényeg, hogy az ember írja.
1: Igen. Igen, fontos az, hogy megmentsük. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet. Fontos az, hogy ne csukott szemmel nézzük végig azt, hogy eltüntetnek minket a föld színéről. Fontos az, hogy képzőművészként nyilvánuljunk meg, és tényleg képzőművészeti fókuszú maradjon a fesztiválunk, mert maga ez a műfaj is meglehetősen marginális helyzetbe került. Nincs igazán képviseletünk semmilyen szinten.
0: Ennek mi az oka?
1: Nem állnak mögöttünk intézet. Hát a fő okának én magam, de hát ezzel lehet vitatkozni, vitatkoztam is többekkel erről. Én magam azt hiszem, egyszerűen csak képzőművészet az egy magányos műfaj. Az ember elzárkozik a műtermébe és csinálja a dolgát. Eljár esetleg kiállításokra, eljár mi esetünkben szomszédolni a másik műteremben néha, de nem épülnek körénk intézmények. Nincsenek jogászaink, nincsenek titkárnőink, nincsenek valamiféle intézményi keretek között fizetett bázisaink, nincsenek.
0: Akiknek ez lenne a dolguk, ugye, hogy segítsenek benneteket.
1: Igen, hát ahogy az előadó művészeknél ez alapkövetelmény, hogy helyszínt kapnak, fűtést kapnak, világítást kapnak, hangtechnikát kapnak, mindenfélét kapnak. A zenésznek az a dolga, vagy a színésznek, hogy a maga szerepét megtanulja és végigcsinálja. A képzőművésznek a teljes hátteret ki kell építenie, mert nincs mögötte senki. Van intézményi háttér, ezt hozzá kell tennem, de zárójeles. Nagyon erős politikai nyomás alatt áll mindig, és nagyon szűkös, nagyon kevés az vagy szűk rétege a művésztársadalomnak, aki ebbe befér. És igen, tudomásuk kell venni, hogy ez sose politikamentes, vagy szinte sohasem politikamentes, ebbe sokan nem hajlandóak bele állni. És itt azért a Népszigeten én ezt érzem, hogy itt javarészt olyan művészek vannak, akik ebben nem akartak belemenni.
0: És szerinted jobb lett volna, hogyha beleállnak? Tehát mi történik akkor, hogyha az ember beleáll? Mit is jelent ez, hogy ellenáll?
1: Ez ízlés kérdése. Az én ízlésemben nem fér bele, de valakiébe belefér, és semmi bajom nincs ezzel.
0: De hogyha meg az ember kívül áll, akkor, tehát az egészet így lehántja magáról, akkor meg lehetséges, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak.
1: Igen, kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. És magunknak kell megépíteni mindent, amit szeretnénk. Ez is egy vállalható út. Nincs hát vele olyan nagy baj.
0: Igen, ez többféle nehéz nézőpont. Ugye? Mert hogy elvileg egy festőnek, egy képzőművésznek az a dolga, az a feladata arra esküdött fel, hogy ő a művészetével építi a világot.
1: Így van.
0: Tehát, hogy miért is kéne neki bármi mást
1: tenni? Ez műfaj sajátosság.
0: Műfaj, igen.
1: És ez a fesztivál, ez módot ad arra, hogy ezt egy kicsit áthidaljuk. Egy kicsit magunkra irányíthassuk a figyelmet, egy kicsit a mi értékeinkre, és megértethetjük azt, hogy hogyan tudunk alternatív módon létezni, mint művészek. Összefogással, közösséggel, és állítom, hogy nagyon magas színvonalon. művészi színvonalra értem, ez nagyon magas művészi színvonal. Szóval a legtöbb művész itt igen komoly értéket képvisel, és ezt meg kell mutatnunk. Tehát így azon túl, hogy próbáljuk megmenteni a helyünket, még ennek is szeretnénk hangsúlyt adni.
0: Tudod mit? A zene után mondjuk el a programot, jó? Ami ott van előtted. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népsziget, hát mondjuk így, hogy megmentésére irányuló kultfestről beszélgetünk, amely szeptember 12-én lesz. Ez egy összművészeti fesztivál, amely hát végső soron ennek a rendkívüli értékkel bíró kulturális és közösségi hálózatnak a megmentésére irányul. Hát mesélj akkor, hogy hogyan építkeztek ezen a napon, hogyan épül fel a program?
1: Fontos tudni azt, hogy ez a negyedik kerületi oldala a Népszigetnek, a volt Mahart hajójavító telep területe, ahova a Zöld hídon érdemes gyalog bemenni, az északi vasúti hídon, a metrótól, tulajdonképp 600 méterre vagyunk a metró megállótól, nem egy nagy séta, és közben nagyon gyönyörű, mert az öbből és a hajók fölött vezet át az út. Autóval is megközelíthető a Zsilip utcán keresztül. A fesztivál az délelőtt 10-től elindul már. Egy gyerekeknek szóló irodalmi műsorral, amit Demeter László fog prezentálni, és megnyílnak a műtermek. Legalább 10-12 művész vállalta, hogy kinyitja a műtermét, és várja a közönséget, és mesél a műveiről.
0: Ez egy személyes találkozással.
1: Igen. Ugyanakkor rögtön láthatóvá válik a nagy közös kiállításunk, amit tulajdonképp a szíve ennek a fesztiválnak, az is délelőtt 10-kor már kinyit, és mindenki lesz táblázva, meg térkép is lesz, és mindenki kap a kezébe is egy, pontosabban elvehet a kupacból egy ilyen szórólapot, ami minden program pontosan rajta lesz. Nem csak hogy kiállítás és nyitott műtermek várják a közönséget, hanem irodalmi előadások is még, például Várkonyi Judit novella olvasó előadása, de kórus hangverseny is lesz. Estétől fényfestések, legalább 6 fényművész mutatja be az alkotásait a falakon, ami egy nagyon izgalmas látványvilágot ad az egésznek, és koncertek lesznek. Képzőművész zenekarunkkal föllépünk, az Atno volt helyett a koncerteknek, majd a Korai Elektrik zenekar is fellép, és éjszakában nyúló lesz a program, mert még ilyen afterek lesznek a különböző helyszíneken, művészbázisokon. Nálunk azt konkrétan tudom, hogy a Temesvári Balázs kísérleti zenéje és a Hiacs nevű szintén kísérleti zenész formáció koncertje lesz, és majd DJ Szeseta is fellép, aki már egy kicsit táncosabb, bulizósabb zenét fog nekünk adni.
0: Hát ez a buli, ez reggel ér véget.
1: Hát tartok tőle, hogy igen.
0: Mi a következő dátum, amire figyelni kell? Tehát, hogy milyen történés várható a Népsziget ügyében? Tudtok-e valamit?
1: December 31-ig vállalt a kormány a felülvizsgálatát ennek a rendeletnek. Addig biztosat nem tudunk.
0: De mi lesz, ha nem sikerül?
1: Hát akkor keresünk valami másik helyet. De egy ilyen jellegű közösség kiépítése máshol már lehetetlen. Egyébként is maga a Népsziget ideális művészeknek. Ezt nagyon fontos tudni, hogy vizek vesznek körül minket, ártéri erdők, állatok, madarak, kiskerteket hozunk létre ott bent, ami lehetséges. Nekünk például egy gyönyörű virágos teraszunk van, kerti bútorokkal, nagy napernyővel, és szeretnek ott az emberek üldögélni. És a legfontosabb, hogy, hogy nem dolgozunk légüres térben, nem egyesével vagyunk, hanem kicsit megoszlik a közönségünk, hogy úgy mondjam, és ez mindenkinek nagyon jó, és ez erre ez a szituáció kifejezetten alkalmas. Én nem látok Budapesten másik helyszínt, amiben ez igazából létrejöhetne.
0: Uh-huh. Ezért ez nagyon embert próbáról lehet ez a bizonytalanság egy művész számára, hiszen alapvetően voltak éppen a hivatásotokkal ez együtt jár, tehát valamennyire mindig jelen van, de az, hogy ennyire meg van nehezítve, vagy gyakorlatilag a mindennapi létezés kérdőjeleződik meg, ez gyakorlatilag az alkotás folyamatát is, meg a művész lelkét is, ami még fontosabb, persze a kettő összefügg, nagyon erősebb megnehezíti.
1: Hát művészként ezek az ember él valamilyen életet, az hatással van a művészetére, ebből alakul valami. Aztán a művészete kikövetel valamit magának, valamilyen újabb szituációt, és ott van a reménykedés mindig az emelkedésre, ami szerintem egy teljesen organikus egység a művész létben. Tulajdonképpen más műfajok művelői sem tesznek másképp. Ami különösen befolyásol bennünket, az ez a marginális helyzet és ennek tudata, ami ténylegesen egy újabb réteget von a képzőművészek létezésére, és valójában a műveikre is.
0: Uh-huh. Hát én kívánom, hogy hamarosan arról beszéljünk, hogy ott vagytok, hogy megmenekült ez a hely, és hogy tovább tudtok ott építkezni ezen a módon, ahogy eddig. Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Aztán majd jössz legközelebb, beszélgetünk a művészetedről is, már hogy rólad, jó? Miksa Bálint festőművész volt a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Növelné a diplomások arányát a kormány, tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztéseit éltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér irányában, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma este 11 óráig. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Szeptember 4-én az első szeptemberi hétvége kapujában. Ma Rozália nevű hallgatóinkat köszöntjük, de sokan ünnepelnek még ma, például Ida Mór, Móric nevű hallgatóink. Most pedig az Intermezzo utolsó órájának az elején Dvorzsák Gémol szláv tánca szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A jazz nem csak hangokban, hanem képekben is tovább él. November 20-áig a Koreai Kulturális Központ ad otthont Na Sung-jul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállításának, amely a magyar-koreai jazz kapcsolatok egyik különleges vizuális lenyomata, s mint ilyen kérdéseket vet fel. Éppen ezért megtárcsáztam Pálffy Dórát, koreai kulturális szóvivőt, akit majd erről faggatok. Üdvözlöm, szép napot, csókolom!
2: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ha azt mondjuk, hogy jazz, nem feltétlenül Korea az első, ami eszünkbe jut, és ha azt mondjuk, hogy Korea, nem feltétlenül jazz, vagy esetleg a fotóművészet jut eszünkbe, de itt annyi minden kapcsolódik össze, hogy egy kicsit érdekelne ennek a dolognak a háttere, aztán persze majd magáról a tárlatról is beszéljünk.
2: Így van, ha jazzről beszélünk, akkor valóban nem biztos, hogy Dél-Korea, ami elsőként eszünkbe jut, inkább, hogyha azt mondjuk, hogy K-pop. Azonban Dél-Koreáról mondhatjuk, hogy már Ázsia egyik jazz központjává is kinőtte magát, hiszen ha a Jerezum Jazz Fesztivált említjük, akkor már biztos sokak számára ismerős lesz, akik szeretik ezt a műfajt. Nos, az elmúlt pár évben ennek kiemelkedő szerepe van egyébként a két ország közötti kapcsolatban, hiszen 2 éve már egy aktív jazz híd alakult ki Korea és Magyarország között. Ugyanis a Jerezum Jazz Fesztiválon a tavalyi évben Magyarország volt a vendégország, a fókuszország, az idei évben pedig dél-koreai művészek látogattak el hazánkba, méghozzá 5 különböző formáció, 5 különböző műfajt megtestesítve. Ez a kiállítás pedig ennek az egyik lenyomata. És mondhatjuk, hogy nem csak a jazzről szól, hanem arról, hogy miként képes a művészet kultúrákat összekötni, és ehhez a kulturális párbeszédhez kapcsolódik Na Sung-jul kiállítása is, amely a jazz világát nem hangokon, hanem fényképeken keresztül idézi meg. Mondhatjuk úgy is, hogy a koncerttermek múló pillanatait maradandó képekké formálja. Olyan képeket láthatunk itt a kiállításon, ahol magyar művészek léptek fel ezen a bizonyos Jerezum Jazz Fesztiválon. Úgyhogy lesznek számunkra ismerős arcok, akiket már akár egyébként a hazai színpadokon hallhattunk, vagy éppen az egyik kedvenc magyar zenészeink közé tartozik. A tárlat másik oldalán pedig koreai művészek elevenednek meg a fotókon, ahol egy kicsit a tradicionálisabb vonalat, ugyanis a jazz, ahogyan a hallgatók is biztosan mindegyik műfaját kedvelik, ismerik, nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű, úgyhogy ott például a hagyományos koreai jazz, a hagyományos koreai zene és a jazz ötvöződik és elevenedik meg ezeken a fotókon.
1: Ugye azt mondta, hogy ismerős arcokat is láthatunk, lévén magyar zenészekről is készültek képek, de én meg úgy folytatnám, hogy számunkra talán kevéssé ismert valaki művész szemüvegén keresztül, pedig ha jól tudom, akkor Na Sung-jul odakint nagyon ismert, és már majdnem negyed százada követi ennek a bizonyos jazzfesztiválnak a történetét. Szóval mit érdemes Dióhéjban tudnunk a művészről?
2: Így van, a 2016-os Jazz World Fotó nemzetközi pályázat díjazottjaként ismert alkotó már több mint 24 éve dokumentálja egyébként a Jerezum Jazz Fesztivál történetét. Munkái egyszerre örökítik meg a koreai jazz és a tradicionális koreai jazz legfontosabb pillanatait, miközben érzékenyen ragadják meg ezt a különleges kapcsolatot, ami az előadó és a közönség között egy koncert során létrejön. És ez az a pillanat, amit megörökített a tavalyi év során, és bemutat nekünk, magyar látogatóknak, hiszen ez a jazz kapcsolat, amit ő megörökít, ez nem csak egy múló pillanat. Ez elindult az elmúlt években, és ez folytatódik még ez év során is, ugyanis novemberben újra 3 koreai jazz formáció fog ellátogatni Magyarországra, úgyhogy november 20-áig látható a tárlat, de közben újra még akár koreai jazz koncertekre is el tudnak menni azok, akiket érdekel ez a műfaj.
1: Nyilvánvalóan adódik a kérdés, vagyis hát lehet, hogy teljesen magától értetődő, de inkább megkérdezem, hogy a koncertek is ugyanott lesznek, ahol a kiállítás?
2: Lesz koncertünk a Koreai Kulturális Központ területén, valamelyiket pedig más helyszínen, klasszikusan jazz orientált helyszínekre szoktuk egyébként vinni ezeket a koncerteket, hogy már meglegyen a hangulat is. Úgyhogy lesz valószínűleg a Koreai Kulturális Központban is, igen.
1: Én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy bátran keressenek rá arra, a kifejezésre ugye a legtöbben ilyen kortájt autóban hallgatnak minket, és jegyzetelni nem tanácsos vezetés közben, keressenek rá a rezonancia fotókiállításra, talán ezt a legkönnyebb megjegyezni, és nem egy koreai nevet, bár kétségtelen, hogy azt is lehet. Szóval a rezonancia fotókiállítás, és azzal kapcsolatban, ami Google barátunk mindent tudni fog, ami viszont fontos információ, hogy a nyaralást emiatt nem kell megszakítani, hiszen a tárlat egészen november 20-áig látható a Koreai Kulturális Központban, ahol tehát még jazzkoncertek is lesznek. Nagyon szépen köszönöm Pálffy Dóra, koreai kulturális szövevőnek, hogy mindezt elmondta nekünk, és gratulálunk, nagyon szuper programot hoztak össze, nagyon izgalmas egy koreai fotóművész szemüvegen keresztül a saját művészeinket is látni. Csókolom a kezét.
2: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel a tárlatra. A Koreai Kulturális Központ weblapján és social media felületein is minden információt megtalálnak a hallgatók.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton a Városmajori Szabadtéri Színpadon látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Ház a blokkok között című előadása a 2026-os Szemle Plusz versenyprogramjában. Radu Afrim saját, erre az alkalomra írt és rendezett darabja egy erdélyi kisvárosba 1983 tele és 84 tavaszak közé vezet, egy bontásra ítélt házba, ahol két amatőr festőnő és édesanyjuk életének egy-egy szelete bontakozik ki. A történetet a lelenc gyermek, Misi, tolmácsolja, miközben a ház ablakán túl a kommunista korszak jellegzetes panelházai a blokkok rajzolódnak ki. Az előadásban a melankólia, az emlékezés, a valóság és az álomszerű képek különös világa keveredik. A Ház a blokkok között ősbemutató, 16 éven felülieknek ajánlott előadás. Péntektől vasárnapig tartanak a Dunaharaszti Városnapok, amelyek idén is változatos kulturális, zenei és családi programokkal várják a látogatókat. Pénteken a Laffert kúriában Tóth Gábor sajtófotóiból nyílik kiállítás, este pedig a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös koncertje kínál igényes jazz élményt. Aztán szombaton a családokat interaktív gyerekműsor, táncos programok és civil kezdeményezések várják, este pedig a Cimbali Band világzenei produkciója is színpadra kerül. Vasárnap reggel a 11. haraszti futónappal indul a program, a Hősök terén pedig a Lecsófőző Fesztivál mellett veterán autók és motorok, gyerekprogramok és kézműves foglalkozások is várják a közönséget. A zenei kínálat ezen a napon is sokszínű, ott lesz például a Blues Rádió Budapest, vagy éppen Vastag Tamás és zenekara. Vasárnap délelőtt indul a Családi Mozgásfesztivál a Puskás Aréna nyugati parkjának D-szektoránál. A rendezvény középpontjában a mozgás, a játék, a közösség és az egészség áll. A résztvevők többféle sport és mozgásformát próbálhatnak ki a csoportos foglalkozásoktól kezdve, egészen az egyensúly és gyorsasági feladatokon át. Lesznek saját testsúlyos erőnléti gyakorlatok, népi játékok, pulifuttatás, illetve különböző kerekes és gurulós járművek is. A nyugodtabb mozgásformálók kedvelői pedig a légzéssel összehangolt lágy gyakorlatokat is kipróbálhatják. Elképzelhető, hogy lehet mondjuk sétálni is, hát az is egyfajta mozgás. A Családi Mozgásfesztivál így aztán egy olyan közös vasárnapi program, ahol a sport mellett a játék, az élmények és a családi együttlét is főszerepet kap. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér irányában, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén.

0: Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Kellemes délutánt kívánok! A fővárosban és környékén a déli óráktól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és kellemes, részben napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 29 fokig kúsznak fel a hőmérők, miközben a nyugati szél maximum 10 kilométeres sebességre élénkülhet. Ha sokalják a meleget, gondoljunk arra, hogy két éve Újpesten elképesztő 35,5 fokos abszolút fővárosi rekordot mértek ezen a délutánon. A régi megfigyelések úgy tartják, a szeptemberi sok harmat jelzi előre a szép napokat. A késő nyári napsütésben ideális választás lesz a lenge pamutruházat, de egy napszemüveget mindenképpen érdemes magunkkal vinnünk. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan témát hoztál, amelyre én sohasem gondoltam volna, hogy ezzel a címmel valaha fogok találkozni. Budapest a malomváros. Mindent gondoltam volna, de ezt valahogyan nem.
2: Hát nagyon kevesen tudják, hogy majdnem 2 évtizeden keresztül Budapest volt a világ első számú malomipari központja. Egészen konkrétan nem az első között volt, hanem az első volt, majd mindjárt eljutunk oda is, hogy ez hogy történhetett meg. Valóban manapság már nem így gondolunk Budapestre, de az 1800-as évek második felében ez volt az egyik fő tevékenysége a fővárosnak. Na de ne rohanjunk annyira előre.
1: Így van, menjünk vissza.
2: A kezdetekhez, ugyanis 1841. szeptemberében kezdte meg a működését a pesti József Henger malom. Korábban malom kövekkel őrölték a búzát liszté, azonban ezek a kövek nem tudtak kellő finomságú lisztet létrehozni, és Széchenyi gróf volt az, aki kezdeményezte azt, hogy először is használjanak gőzgépeket. Ugye tudjuk, hogy a gőzgépek Angliából jöttek be, akár a vonatok terén, a vasúti közlekedés terén, tehát ez megjelent a malomiparban is. Voltak már korábban is gőzgépek, de itt még továbbra is malomkövekkel őrölték a gabonát. Aztán Svájcban 1835-ben kezdte meg működését az első hengermalom, ahol acélhengerek helyettesítették a malomköveket. Tehát ez nagyon fontos volt, hiszen mivel száraz eljárással történt az őrlés, sokkal eltarthatóbb és sokkal finomabb, tehát apróbb szemcséjű lisztet tudtak előállítani. Mivel meglehetősen drága volt a karbantartás, azért lassan haladt ezeknek az elterjedése, de ahogy említettük a legelején, 1841-ben már megépült nálunk az első hengermalom, József Nádorról kapta a nevét, és ez a későbbi Margit híd pesti hídfőjétől délre a mai Stollár Béla utcánál állt. Tehát ugye ekkor még nem állt a Margit híd. Ez volt tehát az első. Itt 2 hengeren száraz lisztőrléssel napi 17 tonna lisztet állítottak elő, annyit, mint Pest-Buda hagyományos malmai együttesen. Tehát ez mutatja, hogy milyen hihetetlen hatékony volt ez az új eljárás.
1: Milyen hatással volt ez, akár a gépiparra, akár Budapestre?
2: Megjelenik a svájci Ganz Ábrahám, aki a hengermalom gépműhelyének a hívására érkezik Pestre, felállítanak egy öntödét, és itt kezdi el aztán a szakértelmét bizonyítani. Ebből válik ki aztán majd, és alapítja meg saját vállalkozását Ganz Ábrahám a vízivárosban, de közben nagy vállalattá növi ki magát, és Ganz utódja, Megvárt András volt az, aki egy új típusi hengerszéket hozott létre, és ezt tette világhírűvé a magyar őrlés. Tehát ez egy továbbfejlesztett változata volt ennek a már említett hengermalomnak. Ez volt az a technikai vívmány, aminek segítségével egészen különleges, konkrétan világszintű, világelső minőséget tudtak létrehozni a lisztgyártás terén. Olyannyira, hogy az úgynevezett nullás lisztért Londonban 6-7%-kal többet adtak az árutőzsdén, mint más malmok legjobb termékeiért. Tehát itt már Budapestről mondhatjuk azt, hogy világvezető. Ezt követően megjelennek a további nagymalmok is a mostani Lipótvárosban.
1: De hol?
2: A már említett József Henger malom környékén ez volt az első malomnegyed, a másik malomnegyed pedig a Soroksári út mellett a Concordia RT és annak környéke volt. 1866-ban alapították meg a Concordiát, tehát a most érünk abba az időszakba, az 1860-as, 70-es években, amikor az élvonalban vagyunk, világelsők vagyunk, a világ legnagyobb malomipari központja Budapest egészen a 90-es évekig. Ekkor szorul második helyre az amerikai Minneapolis mögé. Tehát a 60-as, 70-es, 70-es, 80-as években egészen a 90-es évekig világelsők vagyunk. Magyarország búzatermésének a harmadát őrlik pesti malmok, közben importgabonát is feldolgoznak, és hát persze a Monarchia piaca az, amely elsődleges felvevője ezeknek a termékeknek, de emellett Berlin, Párizs, London pékjei és háziasszonyai is magyar lisztet vásárolnak. Nem, és ha valami nagyon finomat akarnak sütni, akkor mindig mindenki magyar lisztet vásárol.
1: Ezután bármilyen adat?
2: Még Brazíliában is, olyannyira, hogy a tengeren túlra, az óceánon túlra is eljut a világhíres magyar liszt. A fővárosban például 1870-ben 14 gőzmalom működött, ahol 3000 munkás foglalkoztattak. 1873-ban 2,7 millió mázsa gabonát dolgoznak föl, és a csúcson 1912-ben 9 millió mázsa gabonát dolgoznak föl. Ezek olyan számok, hogy így fel se fogja az ember, hogy hány nullát kéne a 9-es után tenni egész konkrétan.
1: Na de mi történt ezután?
2: Hát természetesen a 20. században, ugye 12 a csúcsév, a monarchia szétesése, hiszen az első világháború végén tudjuk, hogy szétesik a monarchia, jön Trianon, és hát a belső piacok elvesztése, úgyhogy ez volt az igazi csapás, úgyhogy 1925-ben például már a kapacitásnak csak az 1/5-ét tudják kihasználni, és aztán ezután sorra szűnnek meg az üzemek. Már 1925 1913-ban 13 van, 29-ben már csak 6 malomban őrölnek lisztet.
1: Felfedezhető ez még Budapesten valahol? Hogy volt ilyen?
2: Gyakorlatilag a Lipótvárosi malomnegyed utolsó nyomai is eltűntek. Uh-huh. Tehát ezért annyira ismeretlen téma ez nem csak neked, hanem szinte mindenkinek, hiszen semmi látható nyoma nincs mindennek. A Soroksáron igen, ott vannak látható nyomai, de a mai Lipótvárosban semmi.
1: A Hengermalom út, vagy a Hengermalom utca, így ez van. Az, ami emlékeztet.
2: Igen, egy utcanév valóban. Tárgyi emlék, épületemlék nincs erről a területről, de a Hengermalom utca az mindenképpen.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Bérces László, rendező, akivel Hály János Elem lemerülő játék című előadásáról beszélgettünk, amely az E-Színház Fesztivál programjába került. Egyébként a Szkénész Színház és az Ördögkatlan produkciók közös előadása több alkalommal is komoly szakmai és közönség sikert aratott. 5 és 6 óra között pedig nálunk járt Miksa Bálint festőművész, aki arról mesélt, hogy Budapest egyik utolsó működő művész kolóniája kerülhet veszélybe a Népszigeten. Hogyan lehet tenni ellene, lehet-e egyáltalán, illetve hát mi vár rájuk, erről beszélgettünk. Közben szeptember 12-én Népsziget Kultfest címen lesz egy összművészeti fesztivál is, amely egy nyilvános kiállás egy olyan városrész jövőjéért, amely kulturális negyedként Budapest egyik legfontosabb értéke lehetne. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, kellemes és örömteli hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magyarországon is felütötte fejét a nyugat-nílusi vírus. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi-Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő,

0: 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy közel lenne a lipcsei drón incidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyáktéri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy közel lenne a lipcsei drón incidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köbel Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégis csak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita a kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Gellért-hegy északi oldalában a víztározó tetején található a kilátókőszobor, más néven Buda királyfi és Pest királykisasszony szobra, amelyet 1982-ben avattak fel. A talapzaton a két városrész látható stilizált, terepasztalszerű ábrázolásban. A Buda királyfi és Pest királykisasszony szobrát elválasztó hasadék a Dunát jelképezi, a két alak egymás felé nyújtott keze pedig a két városrész egyesítését szimbolizálja. A kilátókőszobornál nevéhez méltóan gyönyörű a panoráma. Talán innen nézve a legszebb a Várhegy déli oldala és a királyi palota.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hármas határhegy legmagasabb pontján, 495 méteren található kétszintes Guckler Károly kilátó 2016 óta várja a kirándulókat. Tetejéről Budapest szinte teljes körpanorámáját megcsodálhatjuk. A kilátó helyén korábban légvédelmi lőállás volt, alaprajza szabályos 8-szög, vasbeton kilátó szintje 4 méter magasságban helyezkedik el. Bonyolult faszerkezete 40 köbméter fenyőgerenda és acélszerelék felhasználásával készült. A névadónak Guckler Károly fővárosi erdőmesternek köszönhető elsősorban, hogy az 1900-as évek elejére a lakosság tűzifaigénye miatt letarolt kopár budai hegyeket ismét erdő borítja.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.